0: A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza legnépszerűbb úti célok az október 23-ai hosszú hétvégén az egyik országos szállásfoglalási portál adatai szerint. A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a listát. Ide érkezik a foglalások 29%-a. A vendégek többsége két éjszakára foglal szállást, és egyre többen keresik a wellness szolgáltatásokat. A foglalások 37%-a wellness szállás helyekre szól. A vendégek csak nem fele, legfeljebb 70 ezer forintot költ szállásra. Az őszi szünetben inkább a családi kikapcsolódás kerül előtérbe. A foglalások 39%-ánál gyermekkel utaznak. A népszerű programok között állatkertek, várak és gyógyfürdők szerepelnek, köztük a Nyíregyházi Állatpark és az Egri Vár. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négylábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-Faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2020. amelytől eredetileg sokat várt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsáy József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza legnépszerűbb úti célok az október 23-ai hosszú hétvégén az egyik országos szállásfoglalási portál adatai szerint. A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a listát. Ide érkezik a foglalások 29%-a. A vendégek többsége két éjszakára foglal szállást, és egyre többen keresik a wellness szolgáltatásokat. A foglalások 37%-a wellness szálláshelyekre szól. A vendégek csak nem fele, legfeljebb 70 ezer forintot költ szállásra. Az őszi szünetben inkább a családi kikapcsolódás kerül előtérbe. A foglalások 39%-ánál gyermekkel utaznak. A népszerű programok között állatkertek, várak és gyógyfürdők szerepelnek, köztük a Nyíregyházi Állatpark és az Egri Vár. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négylábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-Faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2020. amelytől eredetileg sokat várt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik meg, közölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsáy József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte, hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti célok az október 23-ai hosszú hétvégén az egyik országos szállásfoglalási portál adatai szerint. A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a listát. Ide érkezik a foglalások 29%-a. A vendégek többsége két éjszakára foglal szállást, és egyre többen keresik a wellness szolgáltatásokat. A foglalások 37%-a wellness szálláshelyekre szól. A vendégek csak nem fele, legfeljebb 70 ezer forintot költ szállásra. Az őszi szünetben inkább a családi kikapcsolódás kerül előtérbe. A foglalások 39%-ánál gyermekkel utaznak. A népszerű programok között állatkertek, várak és gyógyfürdők szerepelnek, köztük a Nyíregyházi Állatpark és az Egri Vár. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négy lábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-Faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2026, amelytől eredetileg sokat várt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Ábelné Kövér Andrát, a dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusát hallják.
4: Nagyon fontos szerepe van a szülőknek, hogy a gyerekek mozgásfejlődésében, tehát csecsemőkorban már ott elmondhatjuk, hogy ahogy nőnek a kisbabák, a mozgásfejlődésük, ugye szépen fokozatosan a forgás, a kúszás, a mászás fontossága, ugye nagyon, hogy meglegyen ugye a jobb és a bal agyféltekének az összehangolt működés, hogy abból tudjon aztán szépen felállni és mozogni, hogy nem erőltetünk ülést, tehát amit a gyerek saját magától csinál, csak azt csináljon, az állásnál is, a felállásnál, és hogy utána, amikor már szaladgálnak, mennek, akkor meg minél többet mozogjanak, minél többet menjenek ki az udvarra, mászókázzanak, tehát minél több inger érje a testüket, és ugye ez ugyanúgy az óvodáskorra is, hogy amikor az óviból hazamennek, akkor nem leülünk a tévé elé, hanem igenis ki kell menni, mászókázni, ugrálni, futni, biciklizni, az úszásnak a fontossága is nagyon-nagyon jó, tehát hogy vízbiztosak legyenek a gyerekek, ugye az is nagyon jó a gerincnek, a hátnak, hogyha megtanulnak úszni. Úgyhogy a szülőknek nagyon-nagyon óriási nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekek hogy hogyan nőnek fel, milyen egészségben, milyen gerinccel nőnek fel.
2: Új zongorás nagylemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a Balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszövegíró producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő, kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézményben. Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző pedagógust hallják.
5: Elsősorban szeretnék egy új nagy lemezt készíteni, egy zongorásat, főleg ilyen Dark Akadémia stílusban. Ez egy kicsit klasszikus, kicsit könnyű zene, tehát a kettő között van valahol. Ez lenne az egyik, illetve szeretnék még egy kis kiadót is készíteni, Recording Labelt, és hát a fő profil az ilyen kelta fantasy zene lenne, illetve zongoradarabok. Illetve van itthon még ugye egy nagyon jó kis pianinóm is, akkor itt föl is tudjuk venni a felvételt.
2: Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a Balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a tesi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a Cserkészek, Leventék, Úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. Bálint Krisztinát, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kulturális menedzserét hallják.
0: A Dornyai Béla Múzeum idén is csatlakozott a múzeumok őszi fesztiváljához, amely szeptember 28-tól november 15-ig várja az érdeklődőket számos változatos programmal. Az idei mottója a fesztiválnak a Maradjunk a tárnál, és ehhez kapcsolódva mi is igyekeztünk változatos élményközpontú programokat összeállítani, például interaktív játékokat, különböző témájú foglalkozásokkal készülünk a gyerekeknek, a kicsiknek, illetve nagyoknak is. Külön szeretném kiemelni a tesi óra a múzeumban elnevezésű programunkat, amely kifejezetten iskolai csoportok számára szól. Arra gondoltunk, hogy milyen izgalmas lenne, ha a gyerekek ezúttal nem a hagyományos tornateremben vennének részt a tesi órán, hanem egy rendhagyó tesi órán lennének a múzeumban. És ezért egy régi úttörőház hangulatát idéző játszószobát alakítottunk ki, ahol a gyerekek kipróbálhatják a pingpongot, a gumizást, ugróiskolázhatnak, kártyajátékokat játszhatnak, sorversenyt rendezünk nekik, illetve más egyéb ügyességi játékok és próbatételek várják őket. És ezzel a célunk az, hogy a gyerekek mozogjanak, játszanak, közben pedig egy múzeumi környezetben legyenek, és így a történelemhez, a helyi történelemhez is közelebb kerüljen.
2: 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószer birtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. A Vártnál súlyosabb vereséget szenvedett a Talent 2019-es a férfi futsal magyar kupa első fordulójában. A csapat ugyanis 7-2-re kapott ki a Dunakeszi vendégeként. A hazaiak már az első félidőben eldöntötték a továbbjutás kérdését. A szünetben ugyanis 6-1-re vezettek. A vendégek góljait Klinger Olivér és Dávid Máté szerezték. A Talent vezetősége szerint a csapat hozzáállása elmaradt az elvártól. A játékosoknak most vissza kell térniük az alapokhoz, és újra meg kell találniuk a motivációjukat.
1: Időjárás. Időjárás.
2: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul. A legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés. Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Ábelné Kövér Andrát, a dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusát hallják.
4: Nagyon fontos szerepe van a szülőknek, hogy a gyerekek mozgásfejlődésében, tehát csecsemőkorban már ott elmondhatjuk, hogy ahogy nőnek a kisbabák, a mozgásfejlődésük, ugye szépen fokozatosan a forgás, a kúszás, a mászás fontossága, ugye nagyon, hogy meglegyen ugye a jobb és a bal agyféltekének az összehangolt működés, hogy abból tudjon aztán szépen felállni és mozogni, hogy nem erőltetünk ülést, tehát amit a gyerek saját magától csinál, csak azt csináljon, az állásnál is, a felállásnál, és hogy utána, amikor már szaladgálnak, mennek, akkor meg minél többet mozogjanak, minél többet menjenek ki az udvarra, mászókázzanak, tehát minél több inger érje a testüket, és ugye ez ugyanúgy az óvodáskorra is, hogy amikor az óviból hazamennek, akkor nem leülünk a tévé elé, hanem igenis ki kell menni, mászókázni, ugrálni, futni, biciklizni, az úszásnak a fontossága is nagyon-nagyon-nagyon jó, tehát hogy vízbiztosak legyenek a gyerekek, ugye az is nagyon jó a gerincnek, a hátnak, hogyha megtanulnak úszni. Úgyhogy a szülőknek nagyon-nagyon óriási nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekek hogy hogyan nőnek fel, milyen egészségben, milyen gerinccel nőnek fel.
2: Új zongorás nagylemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszövegi író, producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézményben. Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző pedagógust hallják.
5: Elsősorban szeretnék egy új nagy lemezt készíteni, egy zongorásat, főleg ilyen Dark Akadémia stílusban. Ez egy kicsit klasszikus, kicsit könnyű zene, tehát a kettő között van valahol. Ez lenne az egyik, illetve szeretnék még egy kis kiadót is készíteni, Golding Label-t, és hát a fő profil az ilyen kelta fantasy zene lenne, illetve zongoradarabok. Illetve van itthon még ugye egy nagyon jó kis pianinóm is, akkor itt föl is tudjuk venni a felvételt.
2: Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a tesi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a Cserkészek, Leventék, Úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. Bálint Krisztinát, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kulturális menedzserét hallják.
0: A Dornyai Béla Múzeum idén is csatlakozott a múzeumok őszi fesztiváljához, amely szeptember 28-tól november 15-ig várja az érdeklődőket számos változatos programmal. Az idei mottója a fesztiválnak a Maradjunk a tárgynál, és ehhez kapcsolódva mi is igyekeztünk változatos élményközpontú programokat összeállítani, például interaktív játékokat, különböző témájú foglalkozásokkal készülünk a gyerekeknek, a kicsiknek, illetve nagyoknak is. Külön szeretném kiemelni a Tesi óra a múzeumban elnevezésű programunkat, amely kifejezetten iskolai csoportok számára szól. Arra gondoltunk, hogy milyen izgalmas lenne, ha a gyerekek ezúttal nem a hagyományos tornateremben vennének részt a tesi órán, hanem egy rendhagyó tesi órán lennének a múzeumban. És ezért egy régi úttörőház hangulatát idéző játszószobát alakítottunk ki, ahol a gyerekek kipróbálhatják a pingpongot, a gumizást, ugróiskolázhatnak, kártyajátékokat játszhatnak, sorversenyt rendezünk nekik, illetve más egyéb ügyességi játékok és próbatételek várják őket. És ezzel a célunk az, hogy a gyerekek mozogjanak, játszanak, közben pedig egy múzeumi környezetben legyenek, és így a történelemhez, a helyi történelemhez is közelebb kerüljen.
2: 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálata mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószer birtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. A Vártnál súlyosabb vereséget szenvedett a Talent 2019-es a férfi futsal magyar kupa első fordulójában. A csapat ugyanis 7-2-re kapott ki a Dunakeszi vendégeként. A hazaiak már az első félidőben eldöntötték a továbbjutás kérdését. A szünetben ugyanis 6-1-re vezettek. A vendégek góljait Klinger Olivér és Dávid Máté szerezték. A Talent vezetősége szerint a csapat hozzáállása elmaradt az elvártól. A játékosoknak most vissza kell térniük az alapokhoz, és újra meg kell találniuk a motivációjukat.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
6: Időjárás.
2: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi és északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul. A legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
6: Közlekedés.
3: Közlekedés.
2: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most Megspace. Vissza az időben.
8: Szevasztok, jó reggelt!
9: Jó reggelt! Szia!
8: Mindenkinek. Szia. Képzeld, most azért mondtam, ennyire hülyén, ne haragudj, nem mert baj. Úgy hallom a fülemen, hogy a bal fülemen nem
9: szól.
8: Ezen elméláztam, és lett belőle egy ilyen tök béne. Szia.
9: Szia. Nem baj, majd hangosan mondom, hogy tudod, egy kidugoljon.
8: És mondom, szia Ádám, így van sokkal jobb.
9: Nórikám, jó reggelt mindenkinek. 2026. október 15. csütörtök van, elindítjuk a startmenünket. Némi, igen, balanszal, hogy akkor bal fülben, jobb fülben nyitottam, mondom, megoldjuk ezeket. Ennyi, reméljük, hogy mindenki rendben van, hogy elmúlhat, úgyhogy itt vagyunk és elkezdjük a startmenünket, a 2027. adás. Ezt már most le is lövöm, és hát gondolunk azért egy-két nagyon fontos emberre, hogy kezdjük is a névnaposokkal, hát nincsenek kevesebb.
8: De tényleg, hogy én milyen névnaposokat köszöntök mindig, de őrület. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden Teréznek, Arankának, Auréliának, Bedőnek, Berénynek, Bertramnak, Fortunátnak, Gálosnak, Hedvignek, Lélenek.
9: Ha? Lélek.
8: Nem lelle? Lenne?
9: Nem, az lélle.
8: Nő, lellét ismerek, lillet. Nem, de nekik is boldog névnapot, illetve a ma ünneplő Tekláknak és Vilmáknak is. Isten éltessen titeket, jó. Legyen egészségetek.
9: Ez egy jó magyar nép, a lélle. Szerintem az van, ami ekte hangarian.
8: Lelle, de nem, hogy a lelle is az. Nem, de kérlek szépen, hogy így... ugye keressünk rá mindeközben.
9: Nem adja.
8: Nem. Én akkor, szerintem akkor ez valami
9: friss
8: vagy
9: lehet.
8: Újonnan elfogadott, vagy valami blőd, vagy elírtak egy ékezetet.
9: A lelle van, igen.
8: Hát igen, én lellét ismerek is.
9: Igen, mert az, hogy lélből, ugye az tényleg ekte, az, hogy lél, hát nem tudom, nem találok ilyet én sem most.
8: Jó, köszönjük
9: na,
8: szépen.
9: Na jó van, köszönjük egyes.
8: Mindegy, ha mégis van, igen. Bocsi, és akkor igen. Boldog névnapot.
9: Oké, gombfacizunk egyrészt ma, mert hogy lement a világbajnokság, és ugye erről beszélgetünk nem is olyan régen Szatmári Karcsékkal, ugye a Dunakanyar Fortálci, ugye a Váci csapatról van szó, ugye, és hát nagyon készültek, és hát azt kell mondani, hogy azok az eredmények születtek, amiket vártunk, úgyhogy Karcsival beszélgetünk egyrészt majd hét után, és a Karvas Anyinkat is hívjuk, mert október 15, ugye a Fehér Bot napja, és hát ki másról tudnánk beszélgetni egy picit erről, mint ami drága vak műsor vezető társunk, hogy a Karvajt most...
8: Nekünk van saját házi fehér botosunk.
9: Igen, kivételesen majd 8 óra után telefonon hívjuk, és mint vendég fog majd velünk szerepelni. Na, úgyhogy így állunk össze, örülünk, hogy itt vagytok.

0: Ha csütörtök, akkor magyar nóta, kedves hallgatók. És ugye általában tudjátok azt, hogy ezt Ádám mindig meg szokta szegni általában, hogyha nem talál magyar nótához kapcsolódóan bármit is, vagy hát értitek, hogy mi van. Na, kötök, nagyon szépen kötök, mert hogy a...
1: De nem pulóver.
0: Nem, hanem ugye mindent mindennel is, mert hogy van nekünk itt egy hölgyeményünk, aki 1917-ben kivégeznek a mai napon, nem más, mint Matahari.
1: A híre.
0: Így van, úgyhogy hallgatunk egy kis hobó gyerekek, jó? És akkor jön egy-két érdekesség Matahariról. Ezt így tudom kötni, nyilván jön a Matahari című nóta a Hobo Prospektől.

0: Matahari.
1: Matahari, szeresd belém.
0: Kém volt, vagy nem volt kém? Az egy nagy kérdés, ugye? Mind a mai nap.
1: Tyúk vagy tojás.
0: Kérdés, igen. 1876-ban születik Hollandiában. 1905 körül Párizsban már feltűnik, mert hogy ilyen keleties beállított táncokat csapatott a mulatókban, amik akkor még annyira nem voltak jellemzőek, tehát behozta ezt az indiai, vagy nem tudom, ilyen keleti történetet, és a Matahari művész nevet használta fel, amely malájul nagyjából a nap szemét jelenti, vagy azt, hogy a napot jelenti, és hát az első világháború alatt több ország katonatisztjeivel és befolyásos embereivel került kapcsolatba, és a francia hírszerzés is megpróbálta beszervezni.

0: Na, aztán 17 februárjában a franciák letartóztatják, azzal vádolják, hogy németeknek kémkedett, kivégző ösztag elé állítják ma, 17-ben, és 41 évesen agyonlőtték Mataharinkat, és hát ugye most, hogy valóban kém volt-e, vagy nem, az egy érdekes kérdés. Ugye Matahari elismert, hogy pénzt kapott német kapcsolataitól, de azt állította, hogy a franciáknak is dolgozott. Tehát, hogy ilyen kettős ügynök lehetett.
1: Minimum kettős ügynök.
0: És ugye a perben nem mutattak be meggyőző közvetlen bizonyítékot arra, hogy valóban olyan katonai titkokat adott volna át, amelyek súlyos szövetséges veszteségeket okoztak volna. A történészek között máig vita tárgya az, hogy mennyire volt tényleg hatékony kém, és mennyiben vált ugye itt a háborús propaganda, meg a francia katonai kudarcok bűnbakjává. Minden esetre, hát igen, aki katonásdit vagy kémesdit játszik, az hát nyilván könnyen megeg teti magát, úgyhogy hallgasson mindenki Hobo Blues Bandet. Jó, az a lényeg, oly sokáig voltunk lent, című lemez, és azonban rajta a Matahari című nóta is.

0: Na nézzünk körbe, kedvesek, hogy október 15 mit tartogat a számunkra. A mai napon 49-ben kivégzik Rajk Lászlót és társait. Hát, ilyenkor már egymásnak mentek házon belül is a drágák anno, úgyhogy ez kb. Igen, ez történt. Akkor már nem ismertek se embert, se, hát Isten nem úgy sem, de semmit se, úgyhogy ment a bulika. Oké, 1750-ben megindult a menetrendszerű posta kocsi járat Bécs és Buda között.
1: Óriási Flixbusz.
0: Igen, tehát hogyha mondjuk messze vagytok a Ricsitől, te mondjuk Budapesten vagy, ő pedig mondjuk Bécsben, és föl kéne neki valamit adni, akkor a kétnapos út az 15 forint volt, tehát két borjú áráért tehette meg azt a Nórika, hogy akkor akár föl is pattan, óriási. És elmegy Bécsbe
1: Ricsihez. Elpostajáratozom.
0: Igen.
1: Föladom magam postán.
0: 15 forint ugye? Volt két borjú ára?
1: Hát, ugye? Igen. Hogy most... Na, hagyjuk ki.
0: Oké, Bonaparte Napóleon megérkezik Szent Ilonára, és hát ott már tényleg ott maradt. Jó?
1: Tehát, már végképp számüstét.
0: Ott már végig, mert Elbáról visszajött a haverokkal, de most már itt már annyira elküldték őt, már...

0: Hagyd menni, már nem tudott visszajönni, hogy itt is halt meg 1821-ben. Igen, tehát hogy... Egyes hírek szerint egyébként folyamatosan arzénnal mérgezték őt, és azért hunyt el ott valaki folyamatosan.
1: Bármi lehet, tehát azokból, abból a korból is ott bármi. Igen.
0: Na itt van Nietzsche. Nietzsche is megszületik ma, 1844-ben. Igen, lehet vele is foglalkozni.
1: Nietzsche a híres nihilista.
0: Aztán 1880-ban, 632 év után végre elkészül a Kölni Dom.
1: Na, halleluja.
0: Hát a jó munka az idő kell, erre mondják.
1: Néhány, egy hat ember öltő, vagy hat és fél is.
0: Igen, 1248-ban kezdik el, és 1880-ban hagyják abba. Kész. Ennyi, ezt így kell csinálni. Jó, Fábri Zoltán a mai napon születik. Á, isteni rendező, megőrültök. Bármelyik filmet tessék megnézni, tehát hogy... Igen. Na jó. Aztán itt van még Rudolf Peti, ha már film.
1: Ja,
0: mai napon születik ő, és Isten éltesse őt.
1: Mennyire csípem, meg mennyi mindenkinek a szinkron hangja is még.
0: Ugye? Meg hát Ringo Starr is jutott, mert először játszik a Beatles-szel 1960-ban a mai napon. Ennyi gyerekek. Na, úgyhogy nézzük meg egy régi Nógrádot.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Sportos témánk van, jó rádiózást kívánunk mindenkinek továbbra is. 1960. október 15. a sportfejlesztés 5 éves terve, erről szól a cikk, mert hogy Nógrád megye 5 éves sportfejlesztési tervét tárgyalta meg az MTST. Szerdán délután Nógrád megye tanácsának dísztermében ültek össze a megyei sporttanács vezetői tagjai, és a meghívottak, hogy megtárgyalják a megye 5 éves sportfejlesztésének tervét. Ezen az értekezeten részt vett Teperjesi elvtárs is, a Magyar Testnevelési Sporttanács elnök helyettese, valamint Lőrinc elvtárs az MTST küldötte. Szúnyog elvtárs, a megyei TST vezetője bocsátotta vitára a megye sportfejlesztési tervét, mely többek között tartalmazta a falusi sport nagyarányú segítését, új sportlétesítmények építését, a meglévő kijavítását, karbantartását, s a megye sportolóinak az 5 év alatt 25%-kal való növelését, valamint az iskolák sportjának további fejlesztését. Na hát akkor egy picit a sportfejlesztésről Salgótarjánt illetően, erről beszélgetünk dr. Fodor Miklóssal, a Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével. Szia Miklós, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Szia! Na hát akkor 60-as évek, bedurran az 5 éves fejlesztési terv a sportot illetően is. Salgótarjánt illetően akkor beszéljünk arról, hogy hát akkor azért itt elindultak a megye székhelyen is azért a komoly sportberuházások, vagy azért ez még váratott magára? Hogy emlékeztek vissza, vagy hogy volt ez?
3: Hát ezek nyilván ilyen irányelveket fektettek itt leginkább le. Most csak ezekből a néhány ugye napirendi pontból, amit itt felsoroltak, hogy ugye sport lesz, sportképzés. Ez később úgy valósult meg, hogy a Petők, a később 79-től Petőférő elnevezett acélgyári általános iskolában indult meg a sporttagozatos, tehát az lett ugye a sport testnevelési tagozatos általános iskola, és ugyanez megvalósult ugye középiskolai fokon. A Madách Imre gimnáziumban 1976-tól indult meg, akkor még lent volt a acélgyárnál a korábban iszint tehát szakmunkás képzőnek átadott épületben 87-ig a Madách Imre gimnáziumi, és akkor ott volt mindig úgy, vagy egy osztály, vagy az én időmben, mert én is oda jártam, de nem a gimnáziumban, hanem az építőipariban, úgy volt, hogy az osztálynak talán egyharmada volt sporttagozatos.
0: Aha.
3: Tehát 76-tól a Madásnál is ugyanez megvolt, hogy nagyobb hangsúlyt fektettek ugye a sport valamilyen. Például a Petőfibe azt hiszem 1982-ben indult kifejezetten foci osztály, amikor ugye akkor ugye akkor hirtelen ki akartam mondani az igazgató nevét, Tene Gyula és Horváth Gyula, az utánpótlás szakák vezetői indították el az első kivezetten focis osztályt.
0: Szóval,
3: és menjünk el akkor ugye a magákra a létesítményekre. Az biztos, hogy 1960-as évek végétől került azt hiszem napirendre, hogy elkezdik építeni az SBTC-nek az új, tehát a fő első osztály, az akkor ugye általában első osztályú városi labdarúgó csapatnak az új pályáját, amit a tatárároknál alakítottak ki. 70-es évek elejétől ezt már építették. Érdekesség, hogy később a Zsufa Miklós, aki a Nógrádi Szénbányáknak lett a 71-ben az igazgatója, ugye Podhordik Józsi bácsi után, neki szóltak, hogy neki már nem fogják azt elnézni, mint Podhordik Józsi bácsinak, hogy a futballpálya építési munkálatait külszíni fejtésként számolták el. Úgyhogy ilyen is volt. Ami még érdekesség volt, itt két füves pályát említenek. Szerintem mondjuk, hogy ez a füves pálya az egyik az SBTC lett, aha, a másik pedig szerintem a síküveggyárnak a pályája. Azt mondom, hogy 80-as évek elején az a városnak a legjobb minőségű füves pályája. A síküveggyárnak, a ZS-ének, a MB3-as csapatnak volt, egy MB3-ba futballozó csapatnak volt nagyon jó minőségű futballpályája. Aztán ugye későbbiekben sok korábbi salakos pályát is ugye azért ugye füvesítgettek, de alapvetően ez a kettő, amire én emlékszem, hogy na, az biztos, hogy eleve füvesnek épült talán. Aztán mik voltak? Ja, és hát a fedett csarnok. Ugye a fedett csarnok, uh-huh, arra várni kellett egy keveset, egészen 1976-ig, és 1976-ban adták át a városi sportcsarnokot, tehát a lelátóval rendelkező városi sportcsarnokot, ami ugye a benti, hogy így mondjam, a benti sportágoknak lett ugye a városban az otthona. Érten ezek. Itt ugye megyei dolgokról is szó van, nem csak a városi.
0: Igen, de mondom, akkor itt, igen, csak azért mondom, hogy pont akkor Salgótörén vonatkozásában mit lehetett tudni, de nagyjából akkor azért felsoroltad azt, hogy ebben az 5 éves tervben azért mondjuk
3: ez. Ne felejtsünk még,
0: Uszoda
3: is. Igen, na de az csak 1981-ben adták át, tehát az 21 év telt el.
0: Aha,
3: az Uszoda, tehát hogy Salgótörénben az se sport Uszoda, hanem tanuszoda lett, tehát 25 méteres. Aha. Tehát nem csak ilyen, tehát nem lehetetendes hivatalos, úgymond 50 méteres versenyeket rendezni rajta.
0: Oké, egy pár nap múlva akkor megint hívunk Miklós, köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
3: Köszönöm szépen.
0: Köszi, mi pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
9: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
10: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
11: Jó húsban vagy, Cibém?
10: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
11: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
12: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
16: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
15: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
16: Elszáll, mint a szélben a fény.
15: Nem akarok elszállt szégyen.
17: Haza kell találnunk!
18: Elfelejtett sziget a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
19: Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölt az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsály József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz.
20: Melegben hideg, hidegben meleg.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
20: Minden, ami klíma.
22: Időjárás.
20: Időjárás.
19: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul. A legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
20: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
21: Nyékiautóház.hu.
20: Közlekedés.
19: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
23: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
25: És most indítjuk a napot. Start menü.
26: Start menü.
25: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
23: Megapon.
26: Nagyot szól.
27: Ez volt 7 óra 3 perccel, jó reggelt!
28: Jó reggelt!
27: Na itt 2026. október 15-én, szia!
28: Ugye a lendületben vagyok, lekapom a fejemről nagyon, a fülest.
27: Nagyon szívű, de nem baj, ez kell, mert hogy olyan lesz a témánk, ami ismételten lendületbe fog majd hozni, utánkövetés van, szeretjük a témákat nyomon követni, és nem elhanyagolni, úgyhogy imádott kedvenc új sportágaddal, a szektor labdával fogunk foglalkozni,
28: így.
27: Mert hogy itt lement egy nagy világjáték, úgyhogy beszélgetünk erről majd mindjárt hamarosan.

0: Szektorlabdázunk tehát ebben az órában. Jó rádiózás mindenkinek, és hát Vác felé viszünk benneteket, pontosabban akik ugye most Vácon hallgattak minket, itt maradunk a Vácon, mert hogy...
1: Vác felé rúgjuk a labdát.
0: Igen, szektorlabda, gomfoci.
1: Ütjük. Ütjük a... Mi az?
0: Pöttintjük. Pöttintjük.
1: Pöccsük. Hogy hívják? Hogy hívják a játékost?
0: A játékost pöccinted. Itt balra.
1: Jó.
0: Nem kell mindent tudnunk.
1: Jó.
0: Na, ennyi. Úgyhogy tényleg, hogyha gomfociról van szó, akkor Vác. És ugye a Fordálc és a Szatmári Karcsiék, és nem is olyan régen beszélgettünk a Károllyal, mert hogy készültek a 10. asztali labdarúgó világbajnokságra, amelyet ugye most a Ludovika arénában rendeztek meg, és ez egy 4 napig tartó hosszú verseny volt, nagyon sok résztvevővel, ha visszaemlékeztek, akkor ugye beszéltünk arról, hogy lehet, hogy a résztvevőkből azért csökkenni fog a szám, mert hogy vízumgondok voltak, meg nem tudom. De ennek ellenére sok nemzetközi mezőnyből sok résztvevőt várnak, és ugye itt gyakorlatilag egy 4 napos olyan történet lesz, amit hát abszolút magyar első helyet vár a... Mi is vártunk, ugye, meg mindenki is, és hát nem mondunk újdonságot, hogy ez beigazolódott, és hogy kvázi mind a 3 dobogón magyar csapat van.
1: Vagy így, vagy úgy, de magyar.
0: Igen. Úgyhogy beszélgetünk erről is, meg arról is, hogy hát ez megtörtént is. Ugye Karcsi is ugye világbajnok lett, és már rá fogunk térni erre a csapaszra, visszaemlékszel.
1: Hát emlékszem, de csak így, tehát önállóan igen. Már nem jutott volna eszembe, de tudom, hogy ez a kupa kosztus.
0: Igen, arról is fogunk majd beszélgetni, mert akkor arról, hogy akkor hogyan tovább, mert hogy azért még itt van naptárban, gondolom ez, meg az, meg amaz. Hogy viselkedett Károly, hogy voltak a körök, ki ellen volt.
1: Hogy viselkedett Károly.
0: Igen, ki ellen kellett, hogy mentek, milyen résztvevők voltak. Úgyhogy kapsz még egy merítés, majd Nóri, te is a szektornapdából. Jó, mert hogy én nem gondoltam volna azt, hogy azért mi ennyire jók vagyunk ebben. Tehát ugye nemzetközi szinten.
1: Többek között én azt se gondoltam volna, hogy ennek ilyen nemzetközi megmérettetései vannak, nem az, hogy még világvezetők vagyunk, tehát igen. Ő lett egyáltalán.
0: És szerintem azért, hát nem tudom, de talán beszélgetünk a Karcsival erről is, hogyha nem lett volna itt a keleti blokkban, nem lettünk volna benne, akkor lehet, hogy ennek egyébként abszolút nem lett volna gyökere. Tehát, mint hogyha valahogy ez innen jött volna.
1: Igen,
0: hogy
1: nekem igen, ugye nyilván igen. Erre én már nem emlékszem, igen, de tehát, arra ez, emlékszem, hogy gyerekkoromban ugye igen. Mi gombfocisztunk.
0: Igen, tehát hogyha az amerikaiak szállták volna meg az országot 45-ben, akkor lehet, hogy nem lenne gombfoci, csak erre gondoltam, érted, hát
1: jó,
0: hogy
1: de
0: így
1: tudod, ez
0: innen
1: olyan,
0: hoztuk
1: hogy
0: ezt.
1: Ha mi lett volna, ha nagymamámnak kereke
0: igen,
1: lenne,
0: csak arra gondolok,
1: lenne.
0: Hogy azért vagyunk benne, jó, meg azért maradt ez meg annyira, mint mondjuk más országban, mert nálunk ugye, lehet, hogy akkor az oroszok, vagy a szovjet, ott volt elterjedve, hogy akkor neked csak ez volt, ez csókolom, még mondjuk nyugaton nem volt gombfoci, bár lehet, hogy tévedek, nem tudom. Mindegy, a lényeg, hogy mindjárt hívjuk.
1: Igen, és jó, a Karcsi, több részletet fogunk tudni elárulni, hiteles forrásból.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Vászon vagyunk ebben az órában, és hát ahogy mondtuk, az előbb öröm és boldogság van, és hát téma nyomon utánkövetés, és ezt egyébként a Nóra nagyon örömmel és jó szívvel vette, mert hogy hát egy pár nappal ezelőtt ismerkedtünk meg, ismerkedett meg ő a szektorlabdával, a gombfocival, és azzal, hogy hát egy gyerek itt, tehát a Vác vonatkozásában is, meg amúgy is egyébként, tehát itt világbajnokságokról van szó.
1: Óriási, és amúgy hazudnék, ha egyből a szektorlabdáról azt mondanám, hogy azonnal tudtam, hogy a gombfociról beszélünk tulajdonképpen.
0: Látod, tehát, hogy ez egy fontos sportága a reggeli műsor.
1: Tanulok.
0: Igen, és hát, hogy nem is olyan régen a fővárosunk adott otthont a 10. asztali labdarúgó világbajnokságnak, a Ludovik Arénában volt ez, és a készülődés kapcsán hívtuk még fel ugye Szatmári Károlyt, aki ugye itt a Váci Forte hát legnagyobbika, és hát egyrészt beszélgettünk arra, hogy akkor most mi van, és hogyan készülnek. Másrészt pedig ugye az, hogy akkor hogy fog ez a nagy nemzetközi torna összejönni, mert hogy emlékszel rá, hogy mondta azt a Karcsi, hogy akkor voltak ilyen vízumgondok is, és akkor nem tudják addig megkapni, és akkor, hogy akkor ott volt egy kis kavar, úgyhogy erre is kíváncsiak vagyunk, hogy akkor végül is mennyien tudtak, így van. És hogyha visszaemlékszel rá, ugye volt az a csapasz, tehát hogy mondta a Karcsi, hogy akkor nem csak ugye itt ez a szektorlabdás történet volt, meg az a másik érintéses, nem tudom én mi, hanem ugye ez a spanyolok vagy a brazilok hozták be, és akkor ilyen sörös kupakos, nem tudom mi, és akkor abba ő is be akart szállni, hogy akkor kipróbálni ezt is, úgyhogy ha jól tudom, akkor ez is lement, és hát az előbb azért nem árultunk el zsákmacskát, és hát most sem fogunk elárult zsákmacskát, úgyhogy a Szatmári Karcsi azért igen, elég jól szerepelt, úgyhogy ami Károlyunk az világbajnok lett, úgyhogy itt van a vonalban, és akkor nagy tapsot is küldünk neki. Karcsi, jó reggelt, haló!
2: Szép jó reggelt!
0: Na, kapsz egy óriási tapsot természetesen!
1: Gratulálunk!
0: Abszolút! Na, mert hogy azért ez egy baromilyen jó dolog, szerintem minden Váci meg Vác környék büszke lehet rá, hogy azért ennyire veretitek és ennyire ott vagytok ebben a sportágban, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgyhogy óriási gratula. Nagy kis élménybeszámolót kérünk, Arcsi, hogy akkor magáról az egész eseményünk kezdünk akkor beszélni, mert hogy ahogy utoljára mi dumáltunk, azért itt mondtad, hogy emlékszem, hogy a vízumgondok is voltak, valaki jött, valaki nem jött. Na, hogy állt össze akkor a mostani mezőgy meg ez a nemzetközi megmérettetés?
2: 6 ország volt, akiknek a vízumkérelmét végül elutasították. Közülük a legfontosabb talán India volt egyébként, akik nem jöhettek, ők esélyesek is lettek volna némelyik számban, de ők voltak afrikai országok, ahonnan nem jöhettek. Hát persze lehet, hogy ők nem mentek volna haza, nem tudjuk, de ugye mindegy. Lényeg, hogy így is 13 ország közel 100 versenyzője állt asztalok mellé a világbajnokságon ebben a három szakágban, amit ugye már említettél itt a felvezetőben.
0: Igen.
2: Hát Vászról 2,5 emberrel tudtunk megjelenni, és azért 2,5, mert Kovács Petivel ugye mi teljes merszérességgel álltunk ki a magyar színeres mezben, viszont Mátonfi Pisti barátunk, ő a Nemzetközi Asztali Labdarúgó Konfederáció elnöke is egyben, úgyhogy ő kénytelen volt visszalépni a versenyzéstől mindamellett, hogy minden szakákban kiharcolta a részvételt, mert hát neki öltönnyi a kedőben kellett parádéznia.
1: Milyen rossz lehetett, úgyhogy neki, nem?
0: Ez egy édes teher, ez nem, Karcsi?
1: Biztos rúgta volna.
2: Nagyon büszkék vagyunk Pistire, mert én azt gondolom, hogy a sportág fennállásának legjobban megszervezett világbajnoksága volt ez.
0: No.
2: Úgyhogy én külön szeretném kiemelni Mártonfi Pisti barátomat, aki tényleg óriási dolgot tett le az asztalra azzal, hogy ezt a világbajnokságot ilyen szépen megszervezte itt nálunk Magyarországon. Úgyhogy ő az első, akinek a köszönetet mindenféleképpen ki kell, hogy fejezzem. És hát igen, nem is tudom, honnan kezdjem.
0: Tudjátok, kezdjük a csapasszal, légy szíves, mert hogy erre emlékszem,
2: kezdjük
0: hogy...
2: a csapasszal.
0: Igen, mert hogy ez egy ilyen kuriózum volt ez a Karcsi számára, hogy akkor ez gyakorlatilag egy teljesen új sztori, és hogy akkor azt hogy ki akarja próbálni, csak a hec kedvéért, vagy akár lazításként ugye a verseny kapcsán. Meg arra is emlékszem, hogy mondtasz, hogy gyakorlatilag úgy tűnik majd, hogy akkor magyar és magyar között fog eldőlni itt az első hely, vagy itt a toposzok történetén. Hogyha csapasszal kezdjük, mert ez egy tök jó történet, meg az nekünk is friss.
2: Már kérlek szépen, a csapaszt én életemben soha nem játszottam. Nem is fogtam ilyet a kezembe. A szabályokat sem tudom. Viszont azt gondoltam, hogy nekem, mint a ranglista vezetőnek, nekem meg kell adnom, már nem a csapatban természetesen, hanem ugye a másik szakágakban, de én nekem, mint ranglista vezetőnek kutya kötelességem megadni azt a tiszteletet az ide látogató dél-amerikai, spanyol, portugál versenyzőknek, hogy én is fogom magamat, és megtisztelem őket azzal, hogy játszom az ő játékukat, függetlenül attól, hogy teljesen satú hülye vagyok hozzá. Így aztán fogtam magamat, vettem 2 darab 6-os ilyen üveges valami sört, csavaros kupakost, ez szépen letekergetődött, különböző festékekkel elkészült egy aranyszínű Manchester United Costa Jánossal a kapuban természetesen.
3: Igen,
2: én kiálltam csapázban ezek ellen a srácok ellen, és óriási dolog volt számomra, hogy a selejtező csoportból tovább jutottam. Elképesztő egyébként. Nagyon aranyos játék, nagyon aranyos tényleg. Élveztem a játékot egészen addig, amíg aztán nem találkoztam a későbbi világbajnok spanyol válogatott tagjaival az egyenes kieséses szakaszban. Sőt, bocsánatot kérek, még a csoportkörben is találkoztam spanyollal. A lényeg, hogy 3 spanyol versenyzővel játszottam, hát ők ebben a legjobbak a világon. A 3 mérkőzésem eredménye az 2-25-ös gólkülönbség volt, természetesen pontot nem sikerült szerezni. Hát
1: akkor hajszál híján nem nyertél.
3: Igen,
2: éppen óriási egyébként, nagyon jó volt, tényleg annyira megvert a világbajnok, hogy azt se tudtam, hogy hol vagyok. Aha. De hát nagyon, én nagy örömmel mentem oda hozzá gratulálni a játék végén, mert az volt a legfontosabb, ez volt a legfontosabb üzenete, azt gondolom ennek.
3: Nagyon szép gesztus volt, igen.
2: Hogy jó barátékkal itt vagyok, és játszunk együtt. Úgyhogy ugyanez egyébként, aztán ne aggódjatok, mert aztán jött a másik szakág, és akkor hát ők tapasztalták meg, hogy hol lakik a magyarok istene.
3: Na, beszélj akkor a szektorlabdáról is, tényleg van. Akkor gyakorlatilag a csapazolók a szektorlabdában szoríthattunk ugye a fortésoknak. Igen.
2: Így van. Illetve én még hozzátenném, hogy a 12 érintéses szakágban is olyan szempontból, hogy Márton Fittisdió kiharcolta ugye a részvételt.
3: Ja, aha.
2: És ugye ő onnan lépett, vagy onnan is visszalépett. Aha. Viszont érdekesség, hogy van egy São Paulo-i gompocis fiatalember, bizonyos Paulo Salvador Ribeiro Perrotti.
1: Oh. Jaj, de jól hangzik a neve.
2: Igen, és kérlek szépen, mivel én nagyon kellemes barátságot kötöttem ezzel az úriemberrel 20 évvel ezelőtt, és tudni kell, hogy a szektorlabda szakákban a mi igazolt versenyzőnk, én pedig a 12 érintéses szakákban vagyok kint São Paulo-ban a Círculo Militar csapatának
1: igazolt.
2: Na és ez a Paulo Perrotti azért csak bejutott legalább a legjobb 8-ba a 12 érintéses szakákban, tehát egy nagyon pici váci vonatkozást azért sikerült ide becsempészni. Na de hogy rátérjek ugye a lényegi részre, ugye a szektorlabdára, hát ha olvasta valaki a téli bereket, akkor Miska bácsi, mint sífutó bajnok története jut eszembe, aki annyit mondott, hogy futottunk, mint az őrült, és én győztem.
1: Hát nagyjából...
3: Igen.
2: Igen. Tehát nagyjából így nézett ez ki. Ugye a szektorlabda szakág volt az a szakág, ahol ha bármilyen más eredmény születik, mint hogy Magyarország nyeri a világbajnokságot, akkor a fővesztés terhét azt el kell, hogy viseljük.
3: Igen.
2: Úgyhogy a válogatott természetesen ennek megfelelően szerepelt, és én azt mondom, hogy a dobogó mindhárom fokára Magyarország állt fel, ugyanis mi megnyertük a világbajnoki címet.
3: Igen.
2: A második helyet pedig az erdélyi magyarokból álló Románia szerezte meg,
1: wow.
2: A harmadik helyen pedig a vajdasági magyarokból álló Szerbia végzett.
3: Ennyi.
1: Ott vagyunk.
2: Tehát azért annak volt egy nagyon kellemes érzete, amikor álltunk fent a dobogón, ugye ez a 3 válogatott, ugye fejenként 8 emberrel, tehát ez a 24 ember, ez együtt énekelt a magyar himnuszt.
1: És mind magyar, igen.
2: Így van. Úgyhogy hát utánunk pedig jött a vert mezőny, Brazília, Portugália, USA, Spanyolország, hirtelen most akik eszembe jött, katalánok. Érdekes, Katalónia külön kategóriaként, vagy külön nem csapatként indult, mint Spanyolország. Ez egy érdekes.
3: Érdekes.
2: Ez egy érdekes dolog egyébként.
3: Igen.
2: Úgyhogy mi játszottunk velük, legyőztük őket.
3: Okay.
1: Ennyire egyszerű lett, ugye?
2: Kész. Ennyire egyszerű. És hát jött az egyéni, és ugye hát az egyéni volt az a szám, ami az én vállamra talán a legnagyobb nyomást tette. Ugye beszéltünk erről már, hogy az elmúlt 2-3 év eredményei azt mutatták, hogy pillanatnyilag én vagyok a világ legjobb játékosa. És nekem ezt valahol, erről nekem papírt kellett szereznem. Tehát, hogy ez szép dolog, hogy én ezt mondom, de ezt írja is le valaki.
3: Igen.
2: Úgyhogy hát egy szomorú dolog volt a történetben, hogy Kovács Peti barátommal egy csoportba kaptunk besorolást, valamilyen számítógép sajnos így dobta, úgyhogy mi rögtön egymás ellen kezdtük a világbajnokságot. Itt legyőztem Petikét a nyitó meccsen. Úgyhogy végül is az történt, hogy azt hiszem volt a csoportunkban egy román, egy szerb, egy portugál, egy brazil, nem is katalán volt, nem portugál. Na mindegy, mind a ketten tovább jutottunk, annyi történt, hogy én egyeneságon bejutottam a legjobb 16 közé, Petinek kellett játszania még a 16 közé jutásért egy ilyen pótselejtezőt, ott egy brazil srácot sikerült legyőznie. Majd a legjobb 8-ban mit dobott a számítógép? Kovács Péter Szatmári Károly. Tehát, hogy nagyon...
1: Akkor a sors az így megadta nektek, ez
2: igen.
1: Van.
2: Igen. Nagyon szerettünk volna egymás ellen éremért játszani, sajnos ez így ebben a formájában nem sikerült, és már egyik szemem sírt, a másik nevetett, bénygottam be ugye a legjobb 4 közé. Egyébként azt gondolom, hogy az egész hétvége során mind a ketten Petivel nagyon jó teljesítmény nyújtottunk. 12 mérkőzést játszottunk összesen, mire eljutottunk a világbajnokság végére. Ebből én személy szerint 10 győzelmet és 2 döntetlent sikerült, hogy elérjek, és mondjuk közel 70 gólt rúgtam, tehát nagyon nagy fölénnyel vertem végig tulajdonképpen az egész mezőt a világbajnoksággal. Hát nem tudom, milyen statisztikát még nem néztem, de gyanús egyébként. Igen, ez egyébként lehet. Viszont a döntő, a világbajnoki döntő az a világbajnoki döntő. És az a lendület, amivel én eljutottam odáig, hát akár mennyire is az elmúlt heteket egy pszichológussal töltöttem, hogy egy sportpszichológussal ráncson össze a világbajnokságra, a döntőben elkezdett megremegni a kezem, és szerintem még fél percen nem ment a meccs, amikor már hátrányban voltam, a világ egyik legjobban védekező játékosával szemben. Úgyhogy ott azért lehetett egy kicsit izgulni, a kedvesem el is bújt egyébként a lelátó háta mögött, mondta, hogy ezt már nem
3: bírta.
2: Nem, ő ezt nem bírta, úgyhogy hát mentem előre, mint disznó a jégen küzdöttem, és hát nagy nehezen sikerült kiegyenlíteni, úgyhogy végül szétlövésekre került sor. A szétlövésekben sem sikerült döntésre vinni a dolgot. Úgyhogy a szétlövésnek a rájátszásában, a hirtelen halálban sikerült végül legyőznöm. Az egyébként, és itt most nagyon megsüvegelendő számot fogok mondani, a 72. életévében járó, és egyébként az esélyesek közé egyáltalán be nem sorolt Botján Zoltán.
1: Tehát őrület.
2: Óriási dolog volt, hogy 4 napon keresztül állunk egy asztal mellett. Ezt tudom, hogy értem én, hogy ez csak gombfoci, de amikor 4 napon keresztül állsz és megállás nélkül koncentrálnod kell, az elfáraszt. Hát én is ottyom voltam teljesen már vasárnapra. És 72 évesen ez az ember fogta magát, úgyhogy tényleg senki nem arra gondoltak, hogy talán a legjobb 16-ig eljut. Igen. És végigverte a világ legjobb játékosait, és ott volt a világbajnoki döntőben, úgyhogy az összes kalapomat megemeltem Botján Zoli előtt.
3: Kacsi, még egy gyors kérdés, még meg az lejár az időnk, hogy akkor innentől kezdve hogyan tovább, tehát hogy most ez nem ment ez az óriási párnapos történés, akkor most egy kis pihi van, vagy ilyen versenynaptárat illetően, vagy van még valami ebben az évben?
2: Hát jövő héten már megyünk, folytatódik a csapatbajnokság, illetve véget ér a csapatbajnokság jövő héten. Ezek után még november végén a világ 10 legjobb játékosa számára kiírt tízek bajnokságán kell szerepelni. És utána nekem egy hosszabb szünet jön. Az elmúlt években rengeteget kivettek belőlem, úgyhogy én most egy kicsit az egyéni versenyzést háttérbe szorítom, inkább az utánpótlás nevelésre

0: Szendi Hajni.
1: Hírek.
0: Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a Balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsály József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul. A legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: megint győzelemről lehet beszélnünk, kedves hallgatók, ami a gomb focit illeti, mert hogy Szatmári Károllyal át tudtuk beszélni azt, hogy milyen volt a 10. világbajnokság, amelyet ugye Budapesten szerveztek, rendeztek meg, és hát ugye Szatmári Károly világbajnok lett, és hát csak magyar volt a dobogón, tehát abszolút, hát igen, ezt kellett maxolva.
1: Abszolút, azt gondolom.
0: Kifulloztuk, kimaxoltuk az egészet.
1: De hogy mondták azért, tehát annyira durva, hogy elmosolyodt én legalábbis még, amikor legelőször ezt hallottam, már helyből a szektorlabda kifejezést, és ugye nem feltétlen tudtam, hogy miről van szó, és ha ezt így, ahogy elmesélte, hogy azért csak 4 napig, az egy folyamatos koncentráció, mert nyilván te pöckölöd ott a játékosokat.
0: Persze,
1: és hogy
0: meg azért lefőtt a kávé, hogy tudod, neki is, hogy akkor ott
1: vicces,
0: az elején volt.
1: Vicces, hajszál hiány nagyon kikapott, amúgy is a másik
0: ment a kavar, igen.
1: Szóval őrület, hogy nem gondolnád így laikusként azt, hogy egy ilyen világbajnokság tulajdonképp 4 nap összpontosítás és ott görnyedsz az asztal fölött, illetve ahogy hallottuk, hogy igen, masszívan egy 7 pszichológus, sportpszichológus foglalkozás, meg gondolom, hogy azelőtt is volt
0: hát
1: ilyen, és mégis kell. Megremegett a keze.
0: Igen, tehát hogy kell azért szóval egyfajta ilyen, tényleg ilyen mentál, pszichis.
1: Nagyon durva,
0: hogy
1: szerintem.
0: De legközelebb erre rá is térhetünk, hogy hogy készíthet fel egy pszichológus, vagy egy mentális higiénés szakember egy szektorlabda a világ legjobb tényleg gombfacistáját arra, hogy akkor izé.
1: Szerintem ott a chill, tehát az, hogy hogyan, tehát arra...
0: Hogyan nyugtasd meg magad?
1: Így van, én azt gondolom, mert nyilván focizni tud, vagy gombfacizni már tud.
0: Persze.
1: Tehát nem azt a részét, hanem azt, hogy hogyan maradjon higgadt, mert hogy nem remegő kézzel kell pöckölni jól. Igen. Azokat a játékosokat, hogy célt éri, vagy nem tudom.
0: Igen.
1: Tehát én azt gondolom, hogy leginkább ez fejmunka, amit el kell érni, hogy ő hogyan maradjon teljesen higgadt és nyugodt, vagy a leginkább, hát na, nem is teljesen, mert nyilván csak egy világbajnokságon nem tudsz 60-as pulzussal lődözni, de igen, azt gyanítom, hogy rengeteg mentál tréning szükséges ezekhez a technikai sportokhoz
0: ezek
1: is.
0: Igen, hogy ez így, ezt rá kell még így agyban is készülni.
1: Szerintem nagyon, én amúgy is ennek vagyok a híve.
0: Igen, meg ugye itt akkor azért itt ilyen finom motorikus dolgok, ugye kezed, hogy rakod, stb. Ott valami megremeg, akkor
1: ott
0: igen, kezdve hellóval.
1: Pont a lényeg vészel.
0: Igen.
1: Hogyha...
0: Hát ugye Jedi képzőbe járnak ezek a karcsiék. Tudod, hogy erő meg nem?
1: Az erő velük van.
0: Lehet.
1: De hát tudod, ahhoz akkor pont nem kéne hozni, nem az van a Jedinél, hogy azért ott már te táv irányítod.
0: Legközelebb rákérdezünk erre is, hogy milyen mentál tréningen vesznek majd részt. Mert hogy 4 év múlva megint irány, és megint VB, és akkor nem tudok, ez ott már a karcsának hát meg kell védenie a világbajnoki címét, úgyhogy lesz még miről beszélgetnünk szektorlabdát illetően.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A Balassagyarmati Speciál Óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Rio, ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
9: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
10: Hadouken! Street Fighter, a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Új zongorás nagylemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszövegi író, producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézmény. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a testi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a Cserkészek, Leventék, Úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 gram szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószer birtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Sikeresen megműtötték 14. Leó pápát, akinél a vizsgálatok a tüdőrák egyik típusát igazolták. A Vatikán tájékoztatása szerint a római Gemelli kórházban végzett beavatkozás során videóasszisztált technikával eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A műtét körülbelül másfél órán át tartott komplikációk nélkül. A katolikus egyházfő az operáció után normálisan ébredt fel, majd rövid megfigyelést követően visszatért a kórtermi szobájába. A pápa korábban egy vizsgálat során felfedezett elváltozás miatt került kórházba. A Vatikán közlése szerint a műtét a terveknek megfelelően zajlott.
2: Időjárás.
13: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul, a legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Közlekedés.
13: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
12: Nagyot szól.
15: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Norika is itt van, jó reggelt!
16: Jó reggelt, sziasztok!
15: Na, jól van, és hát ugye a mai nap az egy dedikált nap a számunkra, mert hogy ahogy mondtuk reggel is, hát foglalkozunk a fehér bot napjával, amely ugye október 15-e, és hát vagyunk annyira szerencsések, lehet azt mondani, hogy az elmúlt 10 évben ezt a vonalat mi folyamatosan képviseljük, és folyamatosan érzékenyítünk, és felhívjuk a figyelmet a látássérültekre azáltal, hogy van nekünk egy Karvaj Sanyink, vak Guinness rekorder, aki nem is olyan régen egyébként egy újabb ilyen Guinness rekordot állított fel, tehát hogy a tipikus példája annak, hogy hát lehet a kvázi teljes életet élni úgy, hogy az ember születése óta nem lát. És hát hívjuk őt, mert hogy azért nyilván ezügyben tudunk vele beszélgetni, és hogy mindig a figyelmet fölhívja azzal kapcsolatban, hogy hát nagyon sok Nógrád megyei vak van, nagyon sok látássérültről tud Nógrád megyén belül is, és én mindig itt előszoktam jönni a farbával, hogy én még életemben nem láttam fehérbotos vak embert a megyében. Tehát azért én járok, vagy jártam az elmúlt 10 évben, és egyszerűen ezt mindig előhoztam neki, ahogy kutatom ezt az emlékeimben, nekem mindig előtt
16: végül is
15: az,
16: figyelj, hogy most, hogy mondod, pedig soha. Le akartalak tromfolni, hogy ne őríts meg, és így hirtelen átkutattam az anyamba, hogy utóbb itt, tehát nem Budapesten, igen, hanem itt a környéken, és nem. Tök igazad van.
15: Én egyszer segítettem egy vakhölgynek, mikor Mátraverebély-Szentkúton forgattunk, és akkor ment a ő is budapesti volt. Tehát, hogy ment a buszra, az elkísértem, oké, goodbye, tök jó. De hogy a Salgótarjánban is, pedig én van a vakok és gyengéllátók szervezetének Nógrád megyei része is, de hogy ahogy én a Salgótarjánban is jártam, keltem, én nem tudom felidézni azt, hogy voltak vakemberek, akik az utcán mentek fehér bottal.
16: Mm-hmm, tényleg, és de pedig, tényleg nekem sem egyszerűen
15: pedig
16: nincs
15: azt
16: ilyen
15: mondja a Karvaj Sanyi, hogy van.
16: Biztos, hogy van.
15: Úgyhogy amellett kicsit beszélgetünk arról, hogy hát hogy látja mondjuk az elmúlt évek változásait, akár mondjuk az, hogy akkor látássérültek a kis jelző dolgok, pittyegősizés, stb. Amellett egyfajta felhívást is akar egyébként a Nógrád megyeiekhez fűzni, tenni, mert hogy lehet, hogy benne van és tervezne valami fajta ilyen kis szervezetet, valamit összehozni itt a megyében, amiben egy picit a megyei látássérültek valókat is össze lehetne hozni. A Karvai azzal érvelt egyébként, hogy hát biztos, hogy vannak, csak nem mozdulnak ki.
16: Tehát, hogy annyira, ez lehet egyébként.
15: Annyira nem mernek így, tehát, hogy érted.
16: Vagy gondolom, ha kimozdulnak, akkor úgy, hogy akár rokon családtag ismerősével, és akkor autóba ül, és esetleg karon fogva.
15: Úgyhogy hívjuk a Sanyit mindjárt, jó sokkal beszélgetünk vele egy kicsit erről.

0: A fehér bot napja, kedves hallgatók, ez a témánk ebben az órában, és ahogy mondtuk, az előbb egy picit a Nógrád megyei vonalat is átbeszéljük az évfordulóval, egyébként az emléknak kapcsán Karvas Sanyinkkal, aki most mindjárt itt lesz velünk, mint telefonos vendég, ugyanis ugye ez a mai nap az egy különleges nap, olyan szempontból, hogy ugye a vak társainkra kell gyakorlatilag egy picit gondolnunk, figyelnünk, így van, mert hogy ez a fehér bot napja. Egyébként a sztori annyi, hogy igen, nem egy mai keletű történet, mert volt egy hölgy, aki 1920-as évek környékén jött rá arra, és vette észre azt, hogy gyakorlatilag a vakok azért eléggé, hát hogy mondjam, a forgalomban bizonytalanul közlekednek, így módon, van, ugye? Így van, és aztán egyébként 64-ben az amerikai elnök nyilvánította október 15-ét a fehér bot biztonsági napjává, aztán pedig ugye az ENSZ is ezt az egészet kiterjesztette egy ilyen világnapi történetté. És ugye azt kezdtük el mondani az előbb, hogy hát Nógrád megyét tekintve mindig mondja a Karvas Sanyi azt, hogy bizony biztos, hogy vannak Nógrád megyében is vakok, de én mindig ugye kötöttem az ebet a karóhoz, hogy hát én amióta járom a vidéket, és hát azért már 11-2-3 éve úton vagyok, mint a lószar, és már mindent is láttam, egy dolgot nem, tehát hogy nekem velem nincs meg az emlékemben az, hogy na hát, hogy az, hogy Karvajnak igaza, hogy na hát itt, tehát hogy egy látássérült, egy vakkal találkoztam.
1: Így van. És valóban én is csatlakoztam erre.
0: Sanyika pedig azt mondja, hogy pedig szerinte igen.
1: Hát biztos, hogy vannak.
0: Csak hogy nem elhiszük, mozognak nem úgy, mint mondjuk a Karvajsanyi, vagy mondjuk, mint egy budapesti.
1: Biztos, igen. De hogy mi lehet az oka végül is, nem ugye, tudom. Vagy nem tudom, hogy lehet úgy, hogy mondjuk ő, mint vak és gyengén látó home office
0: van is. Lehet. Nem tudom. Úgyhogy Sanyikát fölhívtuk, mert egyébként van neki egy olyan elhatározás, hogy egy picikét egyébként a Nógrád megyei vakokat egy picit összehúzni, akár valami kis egyesületecskét, vagy valami kis találkozót összehozni, ugye azért neki ilyen szempontból van ismerettsége, tudják, hogy ki ő, és egy picikét a Nógrád megyei vakok mögé állni is, hát ilyen tervei is vannak egyébként is szépen lassan, hogyha lesz majd érkezése. Úgyhogy Karvas Sanyi, vak műsor vezető társunk itt van a vonalban. Halló, halló, halló!
2: Jó reggel, sziasztok, üdv mindenkinek!
1: Halló, szia Sanyi!
0: Na hát milyen különleges vendégünk van, gyerek, tényleg, mert ugye a fehér bot napján a Karvas Sanyi a vendégünk. Na, hát drága Sándorom, azért egy picit először beszélünk általánosságban erről az ünnepről, aztán rátérünk majd a Nógrád megyei kis kezdeményezésedre is akár. Miért fontos nektek, és miért fontos nekünk ez a mai nap?
2: A ti részletekkel kezdeni, mert tudják a hallgatók és te is, hogy én egy udvarias ember vagyok.
0: Köszi!
2: Azt gondolom, a 10 év alatt ezt már megszokhatták tőlem a hallgatók. Azért fontos, hogy figyelmet fordítsatok ránk. Tehát mi vagyunk a hátrányosabb helyzetben, nekünk van szükségünk segítségre, ezért figyeljetek ránk. Ez egy figyelemfelhívás. Szerintem minden világnap figyelemfelhívás. Ha jól emlékszem, ma van a kézmosás világnap. Napja is, meg az ölelés világnapja, meg minden egyéb. Tehát minden napnak van egy világnapja. Hát többek között ugye a fehér bot napja is ma van. És itt a látássérült emberek problémáira, illetve a látássérült emberekre hívják fel a figyelmet, hogy vegyetek észre bennünket is, hogy nekünk ott van a fehér bot a kezünkben, és mi is itt vagyunk köztetek, éljük a mindennapjainkat, éljük az életünket, dolgozunk, szeretnénk dolgozni, és adjatok esélyt, adjatok lehetőséget, és ha úgy van, hogy eltévedünk az élet bármely területén is, vagy elakadunk, akkor nyújtsatok kezet és segítsetek nekünk. Ezért van ez a világnap, és azt sajnálom csak, hogy mindig csak október 15-én jut eszébe a legtöbb embernek az, hogy fehér bot napjáról, illetve a vakemberekről megemlékezzen. Bár azért ez most talában már sokat változott, nyilván mi is sokat tettünk ezért azzal, hogy ugye eljárunk iskolákba, óvodákba, cégekhez szemléletformáló előadásokat tartani.
0: Igen, de ugye ezt mondtuk pont a Nórival, és akkor akár mehetünk a másik témánk felé és ugye a nap kapcsán, hogy gondoljak rájuk, hogyha egyszerűen itt Nógrád megyében például, tehát hogy én nem találkozok.
1: Tényleg, Sanyi, én is elgondoltam, nem fut, nem.
2: Jó, ugye, akkor én elárulok.
0: Ugye mondtam azt, ugye, hogy ez nekünk mindig csörte kettőnk közt, hogy te biztos, hogy van Nógrád megyei vakok és gyengén látók szövetsége is, mert van. Biztos, hogy vannak Nógrád megyében is, csak hogy ugye előbb fogok én a Budapesten a nagyszámok törvénye ellenére is összefutni egy vakemberrel valahol a metron, vagy bárhol, mint mondjuk Balassagyarmaton, vagy Salgótarjánban, mert hogy komolyan én nem hazudok, tehát hogy nekem nincs előttem az, hogy láttam volna valaha is, amióta azért itt úgy figyelem az utcát, ahogy figyelem, és ahogy mozgok, láttam volna vakember Tarjánban, vagy Gyarmaton, Sanyi.
1: Na mondd, Sanyi.
2: Salgótarján környékén nagyon sok van, látássérült ember, több is, és ők azért úgy kapcsolatban vannak a Salgótarjáni Vakok Szövetségével, egyesületével, ott nagyon sok van. Balassagyarmat környékén is, illetve a környező falvakban is élnek látássérültek, de Salgótarján meg kell, hogy védjen bárki. 2 évvel ezelőtti ilyen tájban pont Fehér volt napja alkalmából, hogy teszteltem akadálymentesítés szempontjából. És nyilván egy látássérült ember is szeret elmenni vásárolni, meg el is kell mennie, meg szeret sétálni, de most nézd meg, esküszöm neked és a hallgatóknak is, legutóbb egy hónapja volt körülbelül, Budapesten tartottunk előadást egy iskolában.
0: Igen.
2: Újságírók, haditudósítók, ez pontosan a Károli Gáspár Egyetemen volt, és odajött egy srác, hogy ő balassagyarmati, és ismeri a hangom a rádióból, és jaj, de jó, hogy személyesen találkozunk, stb. És szóba jött az akadálymentesítés, és azt mondta, hogy Balassagyarmaton nincs beszélőlámpa, nincs taktilis jelzés, nincs vezetősáv. És nyilván, ahol egy látássérült ember közlekedik, az nekünk nagy segítség. És lehet, hogy pont ezért nem találkozó Balassagyarmaton látássérült embere, mert azt mondja, hogy inkább nem megy, mert ő neki probléma a közlekedés, mert nincsenek támpontok.
1: Aha. Mondjuk ezzel hát nehéz akkor, is vitázni.
0: Úgy azért megvédeném azt, hogyha gyakorlatilag erről bárki is tud a várfezetésben, hogy erre igény van, érted? Mert most gyakorlatilag nagyon sok fejlesztőnél olyan Balassagyarmatnak, szerintem az utolsó utániban van messz, hogy akkor egy napkor taktilis jelzés mondjuk a Zebrán, a Kossuth Rákóczi sarkán, azért mert egyszerűen, tehát hogyha én, aki itt élek már és minden nap járom a várost, értem, mert egyszer sem jártam az elmúlt 10 évben vakembert, akkor mondjuk a városvezetés joggal kérdezheti meg azt, hogy akkor ezzel még kéne foglalkozni, mikor életem.
1: Na
0: mert,
1: értem, de érted, tudod,
0: meg nem, na. Mert hogyha nem szólnak a vakok, hogy erre szükség van.
1: Jó, ez okés, hogy
2: de
1: szólni,
2: dolog,
1: de...
2: Ez egy uniós fejlesztés, erre voltak uniós pályázatok.
0: Oké, az uniós fejlesztés, ugye, de most már minden, amit újra megcsinálsz intézményeket, most Pataktól kezdve nem tudom én zabarig, abban már egyébként van taktilis jelzés, meg stb. Az oké. De a városnak nincs... Igen, de a városnak nincs előírva az, hogy neki most nem tudom én a Rákóczi út kezdődésétől kezdve, nem tudom én a végéig, ő most a taktilis lássa el az egész főút.
2: De már az nagy segítség lenne, ha az Embráknál, az átkelésnél meg lenne.
0: Oké, de ez sem a város feladata, hanem a közútér. Tehát, hogy a város nem tud hozzányúlni se a piros lámpához, se az átkelőhöz, mert ez a közútnak a feladata. Tehát innentől kezdve azt mondom, hogy oké, rendben van, mondjuk a budapestiek
2: azok. Én értelek, de egy vakembert ez nem érdekel, mert ő nem tud mit tenni.
0: Nyissa ki a száját, tehát nyissa ki a száját. Tehát a közút honnan fogja tudni azt, hogy mondjuk a balassagyarmati vakoknak szükségük lenne mondjuk csipogó átkelőre, hogyha nem szólnak.
1: De,
2: igen, nem. Mondjuk ebben abban igazad, hogy a Vakok Szövetsége, Nógrád megyei egyesületének sokat kellene fejlődnie.
1: Tehát szövetség szinten, de az meg már bocs, hogy Sanyi a szavadba vágok, de hogy ebben azért valamelyest én inkább a Sanyi mellé állok, hogy el kell oda is jutnunk, Ádám, szerintem, hogy ne kelljen azért külön jelezni. Tehát, hogy ez szerintem lehetne lassan evidencia.
0: Igen, először kátyúzzunk, jó, legyen
1: jó,
0: kész
1: jó,
0: minden
1: jó,
0: út, készül
1: de...
0: minden, abban adott. És akkor utána akkor jöhet az, hogy akkor még, tehát azért mondom, hogy
1: igen. Nem tudom,
0: mindegy. Csak azt nem tudom, hogy mekkora a közösség, megadom. Értitek, mire gondolok?
1: Igen.
0: Tehát az, hogyha mondjuk itt föl, nem tudom én, hangzik, nem tudom én, 70 vak embernek a nem tudom én petíció, itt élünk Balassagyarmaton, ki szeretnénk menni az utcára, és akkor legyen már taktilis jelzés mondjuk a Kossuth Rákóczi sarkán, akkor azt úgy, oké, azt
1: értem,
0: úgy,
1: és értem. Hogyha mondjuk itt a városban csak 10 darab van, akkor...
0: Nem tudom, csak azért mondom, hogy vagy akár 10,
1: igen,
0: tíz,
1: de
0: érted?
1: Mindegy, szólni, hogy... jelezni kell mindenképp, igen. Még ha
0: mond,
1: kell.
0: Mit akartál,
2: egyet ne felejtsünk el, drága emberek. Évente mintegy 6000 ember, és ez egy hivatalos statisztikai szám, kb. Másfél-két évvel ezelőtt jelent meg. Évente mintegy 6000 ember veszíti el a látását cukorbetegségből vagy balesetből adódóan. Lehet, hogy most semmi baj nincsen, meg aki lát mindent, az nem érdekli ez a dolog.
0: Okay.
2: De amikor belekerül abba a helyzetbe, hogy elveszíti a látását, csak a négy fal között fog tudni élni.
0: Oké, ezt elhiszem, de akkor kezdve akkor mi van? Tehát akkor most én csöngességben, mint mondjuk magyar közutas, csak értem, azért nem provokálat, csak ugye az, hogy akkor értsük meg azt, hogy hogyan működhetne ez jól, hogy akkor én, mint mondjuk Nógrád megyei közutas igazgató vagy titkár, csöngességben balesetemet minden egyes ajtaján, hogy akkor ki él bent vakon, és nem megy
1: kijönni. Nem, szerintem a látás sérültek szövetségétől kéne ezt valahogy központosítani.
0: És
1: hogy...
0: akkor, vagy pedig akkor én, ha nem merek kimenni, akkor azért valamit döntsek már az életemben, és akkor legalább íratok egy e-mailt, hogy akkor gyerekek, én kimennék meg, csak akkor legyen taktilis jelzés.
2: Igen, mondom, és hogy... az a baj egyébként, hogy a több megyei régióra osztott ez az egész szövetségi sztori. Régen volt a Magyar Vakok Gyengelátók Országos Szövetség, ami most is megvan, csak most már megyei szintre osztott, és én igazából Budapesten nyilván főváros meg vannak fejlesztések, vannak fejlődések, de itt is például az, hogy a buszmegállóba bemondja a megállót, hogy most melyik busz hány perc múlva érkezik a megállóba, az is úgy Pesten is elakad. És a vidéki városokban egy-két nagyobb városban működik, mint Debrecen, Sopron, Szeged, Eger esetleg.
0: Ja, tudd azt, hogy... Igen, jogos. Jó, akkor kicsit akkor az állóvizemben már jár le az időnk, az állóvizemben akkor egy picit akarsz fodrokat generálni itt Nógrád megyében, Sanyika?
2: Én szeretnék ezért tenni, én szeretném ezúton is felhívni a városvezetését, a közút figyelmét, hogy mi is itt vagyunk, köztetek járunk, fogjunk össze, segítsetek nekünk, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak, és hogy tényleg legyen akadálymentes, azért Balassagyarmat egy gyönyörű város, egy csodálatos város,
0: jó, de akkor most a vakokhoz szólsz, hogy jöjjenek ki a szobákból, és keressenek meg téged.
2: Így van.
0: Mert mondom, szerintem úgy nehéz a gyarmatiakat meggyőzni arról, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy mondom, egy vakembert nem látnak az utcán. Tehát így nagyon nehéz egyébként, mert hogyha te látsz
1: jobb
0: egyébként...
1: Jobb összefogva, az nem kérdés,
0: igen,
1: hogy több ember...
0: Csak azért mondjam, hogy kérdő kezdve inkább akkor most a látássérülteknél pattagön a labda, és nem csak Balassagyarmaton, hanem a Salgótarján tisztított, hogy ott sincsen megcsinálva rendesen. Tehát, hogy itt a megyén belül, hogyha megkeresnek téged, akkor inkább lehet előre jutni, mint az, hogy akkor, érted, akkor legyen most taktilis jelzés, nem tudom én.
2: Találkozunk Balassagyarmaton, szervezzünk egy találkozót, egy gyűlést, és nyújtsunk át egy petíciót a megyének.
0: Na,
2: a megyei városvezetésnek.
1: És figyelj, valahol social médiában meg tudják ezt, tehát aki most itt felkapja a fejét, és így van vele, oké, de hol keressük a Sanyit?
0: Van neki új Facebook oldala.
2: Van, igen, még a vak is látja.
0: Az a hivatalos
2: Facebook.
0: Arra akkor lehet akkor menni a megkereséseknek. Jól van. Sándorom, ez a beszéd, jól van. Találkozunk holnap reggel már akkor itt adásban is. Jó? Rendesen.
2: Így van.
0: Szia,
1: Sanyi.
2: Ciao, buszi,
0: sziasztok. Na, Karmas Anyikánk volt. Jó, szerintem van itt egyébként a vita.
1: Abszolút. És igen, egyébként van igazad, mert valóban arra viszont erősen szükség van, hogy figyelmet kell felhívni. Abban viszont abszolút igaza van neki, hogy tényleg, tehát bele se gondolunk, én most, ahogy beszélgetett, én az idő alatt átfutott az agyamon egy napom. Csak az, hogy ha mindezt...
0: Hát én kísértem ezt a hülyét egy csomószor, amikor gyarmaton reggel mindig bejött hajnalba, és mentem érte meg soha, de tudom azt egyébként, hogy és mint...
1: Na, szóval azért
0: nem
1: az
0: egy egyszerű történet. Viszont

0: készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Academia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszövegíró producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő, kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézményben. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a tesi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a Cserkészek, Leventék, Úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálata mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte, hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Sikeresen megműtötték 14. Leó pápát, akinél a vizsgálatok a tüdőrák egyik típusát igazolták. A Vatikán tájékoztatása szerint a római Gemelli kórházban végzett beavatkozás során videóasszisztált technikával eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A műtét körülbelül másfél órán át tartott komplikációk nélkül. A katolikus egyházfő az operáció után normálisan ébredt fel, majd rövid megfigyelést követően visszatért a kórtermi szobájába. A pápa korábban egy vizsgálat során felfedezett elváltozás miatt került kórházba. A Vatikán közlése szerint a műtét a terveknek megfelelően zajlott.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul, a legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgó-Tarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Ma van a Fehérbot napja, és ezért hívtuk fel a mi drága műsor vezető társunkat, Karva és Sanyikát, aki ugye szintén látássérült vak, hogy egészen pontos legyek, és hát egy picit beszélünk arról, hogy mit lát, mit tapasztal, miért is fontos ez a nap, és miért is, és mire is hívjuk fel a figyelmet, és egyébként meg különben is.
1: Igen. Tehát így, de az tök jó, hívják föl a figyelmet. Így van, terjesszék az igét, mert abban meg neked van igazad, hogy valahol el kell kezdeni, tehát kommunikálni kell.
0: Igen.
1: Néma gyereknek anyja se érti a szavát, ugye a vaknak az önkormányzat se, meg a közút se, meg a senki se, tehát ezek szerint valóban, és tudjuk, hogy szükséges ez. Tudod, mi jutott eszembe? Nem tudom, hogy láttad-e, és a Sanyitól azt el is, akkor még nem jutott eszembe, hogy beszéltünk vele. A Góganikó Crazy, nem tudom, ismerő se, mindegy, biztos, hogy sok hallgató számára ismerősen hangzik, én még együtt triatlonoztam vele, egy velem egy idős csajszi, és mindegy, sporttal tevékenykedik, ő maga is sportol, és van egy ilyen hát influencer oldala, nem tudom, de ezt lehet kikérni magának, Crazy-ként, mint őrültként, ilyen hülyeségekbe áll bele, nagyon vicces videókat csinál, és a Vakok Intézete felkérte őt, majd ha lesz időd, nézd meg, óriási, hogy ő, mint Crazy, szerencsétlenkedjen egy vak emberrel, uh-huh. akinek kutyája is van Budapesten. Uh-huh. Figyelj, mindenkinek mondom, hogy keressen rá és nézze meg, mert betsz a nevetéstől. Tehát, hogy az, ahogy ő oda megy és ő segíteni akar, és akkor meg akarja simogatni a kutyát. Hát ne, létszi, ne. Jó, akkor csak egy kis kekszet adok neki. Nem, mert ez egy munkakutya, munkában van. Ne. Jó, na, figyelj, akkor segítek neked átmenni az úton, és akkor figyelj, én fogom neked, tehát minden hülyeséget, amit egyébként józan paraszti ész is diktálna, amit egy csomószor elkövetünk, hogy tök edukatív tartalom lett, nagyon jó lett, és nem, ne fogd meg a könyökét, ha nem akarja, nem, ne vedd el a kutyáját, nem, ne etesd meg a kutyáját, persze. Nem kell cikinek.
0: Hát nagyon sokan nem használnak kutyáját, tehát hogy például a karvaj sem használja.
1: Persze, igen, de hát nyilván ott tehát nem kell mondjuk belekarolni a botos kezébe, igen. se vagy valamit, tehát ezek is olyan fontos dolgok, igen. szerintem, hogy hogyan tudsz jól segíteni.
0: Igen, és ugye itt az, hogy mondjuk én azért nekem azért van előnyöm, ugye, mert ezzel a lököttel azért már én 10 évet, tehát én cimbáltam őt föl le, meg vittem őt bepisültetni, kakiltatni, meg hasonlók, tehát hogy azért én tudom azt, hogy ez az ember mit kell csinálni, és így engedtessék meg azt kritizálni, hogy akkor most itt Sanyika azt akar, hogy mindjárt legyenek egyébként itt taktilis jelzések, azért úgy beszélek, hogy azért én...
1: Te tudod, hogy
0: igen,
1: miről.
0: Viszont meg tényleg az, hogy rajta kívül mondom, egy vakembert nem láttam én soha semmilyen közérben, tehát hogy azért mondom, hogy ez a felhívás a Sanyinak, ez jó lehet.
1: Jó lehet,
0: hogy
1: abszolút.
0: Hogy a vak is látja Facebook oldalára, akkor lehet írni a megyeieknek, hogy akkor valamit mozgolódjanak, és akkor a karvaj meg...
1: Mint hírvívő valahol.
0: Hát,
1: reméljük nem őt lövik le elsőnek.
0: Ő lesz de... a fény, gyerekek. Igen, úgyhogy írjatok, és akkor hát a karva tudom, amit majd itt mozdítani előre, és reméljük, hogy nem hátra. Na, úgyhogy holnap reggel már ő is itt van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
7: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, cibém.
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
13: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
14: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
13: Elszáll, mint a szélben a fény.
12: Nem akarok elszállt szígy lenni.
14: Haza kell találnunk!
10: Elfelejtett sziget a moziban.
2: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a Balassagyarmati Nyíriesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyíriesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószer birtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölt az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsáy József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
18: Időjárás.
16: Időjárás.
15: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul. A legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
16: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
19: Nyékiautóház.hu.
20: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
21: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
22: Otis.hu.
23: Közlekedés.
15: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
18: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
25: És most indítjuk a napot. Start menü.
26: Start menü.
25: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
18: Megapon.
26: Nagyot szól.
27: 9 óra múlt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Na hát robogunk tovább, mert hogy még egy óránk van, és hát dolgunk van még, úgyhogy Szatmári Karcsi és drága Karvái Szandoros Taladosz után jön Varga Bíró Tamás, mert hogy szerintem klasszikolni fogunk most így általában.
28: Néha az is van.
27: Mindig az van. Néha van más, de mindig meg szokta üzenni, hogy mit hoz mára. Nem üzente meg, szerintem maradtunk ezeknél a kis mindenféle
28: dolgok. De tudod, hogy nálam mi a klasszik? Na, mindegy.
27: Igen, az tudják a hallgatók is, hogy mindenből hoz egy kicsit. Természettudománytól kezdve érdekes tényeket mindenhonnan, egy ilyen klasszik csokor jön. Úgyhogy reméljük, hogy ezzel fog jönni, és nem mással. Na, majd mindjárt kiderül.

0: Klasszikolás, forog fent?
1: Yes.
0: Kedves hallgatók, jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok! Tamás itt van már, úgyhogy kezdünk is.
1: Jó reggelt. Jó reggelt már neked is, és már mindenkinek, aki felébredt, és minket hallgat, szintén jó reggelt. Azoknak is, akik nem minket hallgatnak, csak kevesebb tisztelettel. Egyes etológusok szerint jelentése van annak, hogy a macskát hol alszik, amikor veled alszik. Na képzeld. Ha a lábadnál, akkor a kölykének tekint, akire vigyáznia kell. A tita. Uh-huh. Ha a fejednél, akkor azt gondolja, hogy az anyukája vagy. Uh-huh. És te vigyázol rá. Van egy rossz hírem, hogyha a mellkasodon szeret aludni, egyszerű tárgyként kezel. És csak a meleggel meg a helyjel törődik. Képzeld. A macska.
0: Iszonyat traumák ezek.
1: Ez egy ilyen állat, most képzeld el, igen. És ezt meghallod, és azt mondod, hogy szeret engem, itt kucorodik a lábaimnál, mint a kutya. Na de a kutya az azért, mert az tudja, hol a helye. Tudod? A macska meg azért, mert azt hiszi, hogy ő az anyád. Az ott van a lábaidnál. Érted? És egyszer csak arra eszmész, hogy fogja, érted, így beleharap a tarkón a bőrödbe, azt átvisz egy másik szobába. Hát, hogyha nagyobb. Hát ez egy ocelot, vagy egy tigris például.
0: Figyelj, beszéltek ki ezt egy macska pszichológussal.
1: Jó, van.
0: Gondolom.
1: Van, mondom, van.
0: Igen.
1: Macska pszichológus és kutya pszichológus is. Ezek pontosan ezért kellenek, és tényleg nem akarok senkit magamra haragítani, mert már nem férnek el a
0: kis polcokon.
1: Magamra haragítottak csoportját most már lassan bezárjuk.
0: Csinálj egy ilyen Facebook oldalt, Pierre.
1: Igen, igen. A magamra haragítottak. Igen. De hogy kérem tisztelte, azért ebből nagyon sok pesti munkanélküli nagyon jól megél. Uh-huh. Hogy ezt így kitalálja. Erről élő papírt nem adnak ám, hogy te kutyapszichológus vagy, meg gyíkgyógyász, meg ilyesmiért, tehát hogy nem.
0: Vagy állatorvos. OKS Jedi mester.
1: Így van, abszolút. De hogy baromi jól lehet ezzel keresni. Nem tudom, de egészen biztos vagyok benne. Tessék elhozni a cicát. A cica. Tessék látni, hogy tartja a fülét. Magányos. De csókolom, mert van 8 másik macska még. Magányos a cica.
0: 40 plusz áfa lesz akkor.
1: 40 plusz elég. Hop, hop, hop, hop. Belekezdtünk a második órába. Mert ez hosszan mondja, érted, elemzi. Sajnos akkor 80-as. Nem tudok most számlát adni, mert elromlott a gép.
0: Okosba meg tudjuk oldani?
1: Igen, igen. A cica, hát ez van.
0: Jó.
1: Létezik egy alvászavar. Ezeket nagyon szeretem, ezeket a zavarokat, szindrómákat, stb. Amire mindig azt mondod, hogy ezt
0: nem mindegyikre, csak arra, mert hülyeség szerint.
1: Ez az úgynevezett robbanó fejszindróma. Te ilyen már nincs. De van. Amelynél az ember hirtelen lövés vagy robbanás hangját hallja álmában.
0: Hello.
1: Ez nem fájdalmas, de baromi ijesztő. Szoktál?
0: Igen.
1: Nem mondod?
0: Komolyan, tehát én felszoktam.
1: Nem mondod,
0: én,
1: hogy neked robbanófej szindrómád
0: én
1: van?
0: Én szoktam fölriadni olyan hangokra, amik egyébként szerintem, hogy valami álom, nem tudom én mi, aha, de nem emlékszek rá, hanem csak azt, mint hogyha valaki mondjuk egy puskát elsütött volna mellettem. Szokott nekem, szokott azt ilyen lenni néha.
1: Figyelj.
0: És tudom azt, hogy olyan hangot hallok, tehát megvan ez így, hogy fölriadok, ami biztos, hogy nem, mit tudom én.
1: Becsapódik egy ajtó, vagy
0: nem is erre gondolom, hűtőnek a mákolásítól, mikor...
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Vagy azt, hogy...
1: Azért mondom, hogy nem külső hangot építesz be.
0: Nekem is simán szokott
1: simán
0: lenni.
1: Én azt javaslom, neked keresd fel egy jó pszichiátert. Nyilván akkor
0: nem
1: megvan
0: a veszélye.
1: Megvan a veszélye.
0: Meg, nem más a pszichiátert.
1: Igen, igen. Nem, megvan a veszélye, hogy bent tart. De én szerintem megéri.
0: Hát figyelj, múltkor pont néztem egy...
1: 100% oltasd el magad, és akkor a mozgáskorlátozott parkolóban...
0: Tud.
1: Igen.
0: De múltkor néztem, mert Rejtő is egyébként a Lipóton lakott 16 évig, és tök jó el volt, mint a befőtt.
1: Hát igen, Csát Géza is. Igen. Csak az másmilyen.
0: Igen, igen. Volt, bement, stb.
1: Igen. Csak tudod, hát, mert igen, mert aki ismeri a Dürrenmattnak a Fizikusok című színdarabját, az tudja, hogy erős kétségek merülhetnek fel néha az emberben, hogy a rács innen ső, avagy túlsó oldalán vannak el bolondok. Igen. Ez még így nem tisztázott. Ugye? Tehát, hogy...
0: Úgyhogy hát nekem néha vannak ilyen lövések.
1: Igen, igen. Állja minden itt neki. A robbanó fejszindrómás. Én nem tudtam, hogy nekem van egy ilyen ismerősöm, barátom, munkatársam, aki robbanófej szindrómás. És itt vagy.
0: Robbanófej szindrómás műsor vezető vagyok.
1: De figyelj, robbanófej.
0: Erre mondok te, hogy a papírt.
1: Ezt mondom.
0: Tényleg, hogy figyelj, diabétesztre van izé, adó kedvezmény, akkor valami
1: valami izé, hogy örökös adómentesség a robbanófej szindrómásoknak. Figyelj, most már szabadság van. Indíts egy
0: BKMS-éhez, ő a szakértőnk, a pszichológus, igen, itt a rádióban, egy papír kerektőre, és akkor van.
1: De ő meg lehet, hogy azt mondja, hogy ki ez a VBT, hogy mi az, hogy robbanó fejt.
0: Lehet, hogy nincs is ilyen.
1: Lehet, hogy nincs is ilyen. Ne menjél el hozzá, mert még a végén kiderül, hogy nincs. Snoop Dogg hivatalos neve Calvin Cordozar Brodus Jr. Mennyivel szebb a Snoop Dogg? Mennyivel magyarabb?
0: Igen.
1: Lehet, hogy sok...
0: Mondd még egyszer, hogy hívták őt?
1: Calvin Cordozar Brodus Jr.
0: Brutus?
1: Brodus.
0: Brodus.
1: Junior.
0: Junior.
1: Igen.
0: Okay.
1: Nem tudom, ebben szerintem csak ennyi van, de akkor jó. Is... De akkor is olyan, nem?
0: Tehát, hogy... ő még él, ugye? Tehát nem őt lőtték le a kocsiból, vagy
1: nem,
0: a kocsiban.
1: Tupac volt.
0: Ezek azik, ezek kemény gyerekek voltak azok.
1: Ezek kemény gyerekek voltak. Hogy ezek lelőtték egymást, ezek nem játszották a gangsteret, hogy amikor a Coolio eljött, egyébként a Coolio is egy kemény figura volt.
0: Coolio-t nagyon
1: jó. Abszolút, és akkor eljött, azt hiszem talán a Dope Man vezette végig a 8 keret, és mondta, hogy ez itt a gettó. És akkor mondta neki a Coolio, hogy
0: ez nem kettő.
1: Aha. Ezt láttad? Te is?
0: Igen.
1: Nincs ki. Ha tudod, hogy mindenkinél van kés.
0: ez nem
1: kettő. Hát gépfegyver kell minimum, vagy kézigránát, vagy nem tudom, hogy ez. A megkapja, megkapja az országos nagy gettó minősítést, ugye? Tehát ez a Szolnok City-én itt lakok énekelte. Szolnok City-én itt lakok.
0: Nem tudom, én csak a Bégyi Dejót ismerem, de ezt nagyon szeretem.
1: Na mindegy, de az a lényeg, hogy egyébként Lillával nemrég voltunk Szolnokon, és tényleg nem egy szelíd hely. Hanem egy gettó, de nem egy szelíd hely.
0: Uh-huh.
1: Igen. Annak ellenére, hogy külföldön is rendkívül népszerű volt, ezt mondtam már? Basszus, ezt lehet, hogy mondtam
0: tovább,
1: már.
0: Nem tudom.
1: Hogy Elvis Presley soha nem lépett fel Észak-Amerikán kívül.
0: Talán ezt mondtad,
1: kugorjuk, jó?
0: Szerintem is. Ezen most is meglepődök, hogy...
1: Igen.
0: Hogy egyszerűen...
1: Basszus, ezt mondtam, ez valahogy
0: igen, de hogy talán akkor is beszéltük, hogy egyszerűen nem volt ez szüksége.
1: Nem. Így is szupersztár tudott lenni.
0: Ennyi.
1: Ahogy Kefir vagy Baby Labi.
0: Igen. Ennyi.
1: Lehet, soha nem jártak Oroszországban. A kutyák, várjál, a három legveszélyesebb.
0: Mármint, jó, oké, ez már következő,
1: tehát ez nem fog. A kutyák a három legveszélyesebb állat egyike az Egyesült Királyságban. A kutyák.
0: Mert mi? Valami felmérés alapján, vagy hol?
1: Igen.
0: Tehát, hogy...
1: Igen. A másik kettő, nem tudom a sorrendet, az a méhek és a tehenek.
0: Hát a tigris most azért közbeszólt.
1: Igen.
0: De aztán...
1: Igen.
0: Leállok, ugye megfogad a telefonot, hogy elesz, nem tudom, bemegyek a tigrishoz, persze.
1: Persze, nyugodtan. Menjél.
0: A méhek, a tehenek, meg a kutyák.
1: A méhek, a tehenek és a kutyák. A kutyákat értem egyébként.
0: Én is.
1: Tehát a kutyák azok kutyák. Ugye? Igen. Tehát, hogy most hallottam egy tanár kollégám mondta, hogy neki egyszer egy kollégája annyi, hát nem kollégája, hanem barát, vagy ismerőse, inkább maradjunk ismerőseink, annyira részeg volt, hogy lerágták a kezét a kutyák.
0: Jézus.
1: Így aludt, és nem kelt föl. Uh-huh. Azok meg elkezdték ott.
0: Jó.
1: Igen.
0: Oké.
1: Okay. A méheket is értem.
0: Hát,
1: baromi jól, figyelj, baromi sokan allergiásak.
0: Azt akartam mondani, hogy anafilaxiás sokkot.
1: Így van, anafilaxiásnak mondják.
0: Igen, azt akkor kész. De egyébként meg én voltam, talán Gödöllő mellett én voltam olyan sajtótájékoztató, amikor bent tartottak a kertben, bent volt,
1: csak méhek jöttek erre.
0: Ott voltak a kaptárak, ott volt nem tudom én hány méh család,
1: igen.
0: És ott döngicsél, de itt körülöttünk mindenhol,
1: és nem támadnak.
0: És egy percig úgy volt, hogy és akkor utána még mint egy szúnyog
1: benne vagy. Megszólják az ember.
0: És akkor ment a sajtótájékoztató, és közben meg mentek a méhek jobbra-balra.
1: Olyankor veszélyes, amikor bemegy a ruhádba, mert szegényke esetleg megnézi, hogy nincs-e ott nektár a ruhácskádba, és akkor te véletlenül oda nyúlsz, vagy eszenyomod, vagy
0: mit. Megszúr.
1: Hát olyankor megszúr,
0: igen.
1: A teheneket is értem egyébként. Tehát ott még mindig vannak ilyen olyan kis falvak, ahol így mennek, mint régen őrhalomba a tehenek végig.
0: Hát ott nem elég csak kevés, hogy szerintem nagyon sok.
1: Igen, kimegy a kocsi elé, stb. Félelmében ráugrik, stb.
0: Igen.
1: Nem egy agresszív állat a tehén. Igen, de tartását...
0: De kijön belőle az állat.
1: Kijön belőle, de tartását panelben nem javaslom.
0: Igen.
1: Ennyi volt.
0: Nyugodban, akkor majd folytatjuk.
1: Alig várom, szia!
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a Balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószer birtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsáy József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul, a legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Amen.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.

0: Szociálsz. Szociálsz.
1: Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók, köszönjük szépen a 2027. startmenünket ezennel. Hát azt mondom, hogy hát
2: pillanatokon belül... Lassan berekeztjük.
1: Lezártnak tekintjük, igen, mert hogy ennyi volt a történet. Jó? Jön Reni.
2: Jó.
1: A hírek után, úgyhogy őt is hallgassátok, egészen délután 4-ig jön a kirakat. És akkor most a napi útra valót Nórikánk, drága, kitől és mit nézzük csak. Igen.
2: Fehér Boldizsár. Tól jön az író, idézet, igen. Ő egy író, fiatalember, aki azt mondta, hogy egy úriember nem másokat, hanem saját magát tiszteli meg az öltözékével.
1: Ez így van.
2: Én úri hölgyeknek is így gondolom.
1: Ezt adom. Így van. Magadnak. Nézzél ki. Érted?
2: Így. Ennek az elvén megyek.
1: Én is. Meg az, hogy egyébként, hogy tud a ruha teszi az embert, vagy nem a ruha teszi az embert, hogy mind a kettőt használod. Hát én a nem nélkül szoktam.
2: Tehát abszolút én
1: föl.
2: Is.
1: Tehát igen.
2: Így van. Illetve elsőre nyilván mondjuk a szeme meg az orra, de azért azt, hogy hogy néz ki.
1: Így van.
2: Nem? Meg hogyan viseli.
1: Így van. Na, nyúl van. Tapsvihar. Köszi, reggel jövünk.
2: Szép napot.
1: Hello.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Új zongorás nagylemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszövegi író, producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézményben. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a testi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a Cserkészek, Leventék, Úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 gram szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Sikeresen megműtötték 14. Leó pápát, akinél a vizsgálatok a tüdőrák egyik típusát igazolták. A Vatikán tájékoztatása szerint a római Gemelli kórházban végzett beavatkozás során videóasszisztált technikával eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A műtét körülbelül másfél órán át tartott komplikációk nélkül. A katolikus egyházfő az operáció után normálisan ébredt fel, majd rövid megfigyelést követően visszatért a kórtermi szobájába. A pápa korábban egy vizsgálat során felfedezett elváltozás miatt került kórházba. A Vatikán közlése szerint a műtét a terveknek megfelelően zajlott.
3: Időjárás.
8: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul, a legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Közlekedés.
8: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Nagyon szép napot kívánok önöknek, ma csütörtök van, Rédei Reni a mikrofonnál. Október közepe van, az ősz már egyre határozottabban mutatja meg az arcát, a reggelek hűvösebbek, a nappalok rövidebbek, de egy jó dalnak azért még mindig megvan az ereje ahhoz, hogy egy kicsit felmelegítse a hangulatunkat. Én a következő órákban is gondoskodom a zenéről, hozok néhány érdekes témát, apró érdekességet, és persze sok-sok hallgatni valót, tartsanak velem, kezdjük együtt a mai kirakatot. Jó munkát kívánok mindenkinek!

Már javában tart az ősz, a sütőtökös ételek ideje. A tököt igazán változatosan elkészíthetjük, ezért soha nem válik unalmassá. Napi receptrovatunk következik a kirakatban. Most is lehet befőzni az édeskés sütőtökből, isteni lekvárt készíthetünk, amit a gyömbér és a narancs igazán különlegessé tesz. Már is mondom a hozzávalókat. 2 kg sütőtök, 35 deka cukor, 3 darab narancs, friss reszelt gyömbér és 2 csomag Gemfix. A sütőtököt mossuk meg, vágjuk ketté, a magokat távolítsuk el és szeleteljük fel. Süssük meg 180 fokon, körülbelül 45 perc alatt. Amikor kicsit hűl, a héját távolítsuk el, a tök belsejét pedig pépesítsük. Rakjuk a masszát egy lábosba, keverjük hozzá a narancs, frissen focsart levét, a cukrot, az ízlés szerint reszelt gyömbért és főzzük 10-15 percig, majd adjuk hozzá a Gemfixet. Forraljuk össze 5 perc alatt, szedjük alaposan elmosott, sterilizált üvegekbe, zárjuk le légmentesen, és állítsuk fejre pár percre. Ha kihűl, mehet a kamrába, utána pedig kóstolhatjuk is az isteni finom sütőtök lekvárunkat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

következő megosláger a Terézeknek, az Arankáknak, a Vilmáknak, a Tekláknak, illetve mindazoknak szól, akik a mai napon október 15-én születtek. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Teréz görög eredetű név, a Terézia rövidülése, hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadászni, mindezeket jelenti ez a név. Az Aranka magyar név, az arany szó kicsinyítőképző származéka, az Aurélia magyarítása. A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelm a rövidülése. A német Wilhelm férfi név női párja, erős akaratú védelmező. Görög eredetű név a Tekla, Isten dicsősége. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok Önöknek!

Menüajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben. Bársony vendéglő, a mai ajánlat babgulyás, aranygaluska vanília öntettel, négy sajtos sonkás penne, leszenye Hubert panzió, a mai ebéd csicseri borsó leves zöldségekkel, tyúkhús leves, csirkecombból készült csirkepörkölt, csont és bőr nélkül nokedlivel és uborkával, barbecue mártásos sertésszelet rizssel, sült burgonyával, salátával, sonkával töltött rántott parenyica, sült burgonyával és friss salátával, grillezett camembert, steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, Schweik vendéglő, a mai ebéd magyaros gombaleves, csontleves, káposztás trapacska házi szalonnával, kordonblős sült burgonyával és tartármártással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek a slágerek tovább. Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos jelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. A közmédia szervezeti és tartalmi megújítását sürgeti a Független Közmédia Testület. Bayer Judit elnök szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, olyan pártatlan, független és korszerű közmédiát szeretnének, amely a társadalom minden rétegét megszólítja és gazdaságosan működik. A közmédia vezérigazgatói posztjára már kiírták a pályázatot. Az új vezető pedig akár megválasztása után azonnal munkába állhat. A testület arra kéri az ellenzéki pártokat, hogy jelöljenek további tagokat a szervezetbe. Hargitai Miklós testületi tag szerint a közmédiának a különböző vélemények bemutatásával kell segíteni a közönséget az önálló álláspont kialakításában. A testület az MTI vezérigazgatói pályázatának előkészítésén is dolgozik, amelyet várhatóan egy héten belül írhatnak ki. Választási koalícióra készülhet a szlovák ellenzék két pártja, a Progresszív Szlovákia és a Demokraták. Sajtóértesülések szerint a felek már a közös választási lista helyeiről egyeztetnek, és megállapodásuk a jövő évi választásokra is kiterjedhet. Az együttműködés célja, hogy a kisebbik párt támogatói se vesszenek el az ellenzék számára. Koalíciós indulás esetén azonban az 5%-os parlamenti küszöb helyett 7%-ot kellene elérniük. A felmérések szerint a Progresszív Szlovákia támogatottsága 17-20, a demokratáké pedig 4-5% körül mozog, írja az újszó.com. A Star Wars univerzum ikonikus kellékeiért továbbra is vagyonokat fizethetnek a gyűjtők. Ezúttal C-3PO, az aranyszínű protokoll droid került a figyelem középpontjába. Egy 9 darabból álló, a Disney látványosságához kapcsolódó droid jelmezért több mint 15.000 dollárt, vagyis több millió forintot is elkérhetnek. Ez azonban eltörpül Darth Vader legendás fénykardjának értéke mellett, amelynek aukciós ára meghaladhatja az 1 millió dollárt. A fegyvert a Birodalom Visszavág és a Jedi Visszatér című filmek emlékezetes párbaj jeleneteiben használták. A Star Wars relikviái így nem csak a rajongók, hanem a komoly befektetést kereső gyűjtők érdeklődését is felkeltik.
1: Időjárás.
5: Időjárás.
6: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul. A legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
6: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Egy különleges zenés estére invitálják az operett és a magyar borkultúra szerelmeseit Vácon. Október 17-én, szombaton este 7 órakor a Madách Imre Művelődési Központ színpadán mutatkozik be a Monarchia Operett vadonatúli gála műsora, a Borban a Vigasság Operett gála. Az előadás a magyar borászat gazdag hagyományait és a klasszikus operett felejthetetlen dallamait kapcsolja össze. A nézők egy különleges, kulturális utazás részesei lehetnek, amelyben a bor, a történelem, a szerelem és az életöröm kap főszerepet. Az est folyamán olyan legendás zeneszerzők művei csendülnek fel, mint Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Czerkovics Béla és Fényes Szabolcs. A jól ismert bordalok és operett slágerek mellett látványos díszletek, káprázatos jelmezek, egyedi koreográfiák és természetesen sok-sok humor várja a közönséget. A több mint 15 éve működő Monarchia Operett társulata hazánkban és külföldön egyaránt népszerűsíti a magyar operett hagyományait. Ezúttal egy olyan gála estel érkeznek, amelyben a magyar kultúra két különleges értéke, a borkultúra és az operett találkozik. Bor, muzsika, szerelem és vidámság, mindez egyetlen estén. A Borban a Vigasság Operett gála október 17-én, szombaton este 7 órakor kezdődik a Váci Madách Imre Művelődési Központban. További információkat a Művelődési Központ honlapján találnak.

Habár a világgal hadilábon áll, a barátaira, mint mindig most is számíthat a kos. Folytatjuk tovább a kirakatot a horoszkóp rovattal, szóval kedves kos, ne éljen vissza a jóságukkal, a barátok jóságával, legyen mértéktartó, nem várhatja el, hogy a saját teendőiket odhagyva rohanjanak önhöz, amikor ön azt jónak látja. Kedves Bika, a jegyében járó Uránusz és az uralkodó bolygója egymással állnak hadilábon. Az előbbi bolygó kétszeres erejét önmagán is érzékelheti, jó ez, ha az akaratát akarja érvényesíteni. Ami az ikreket illeti, pénzügyi helyzete most a lehető legkedvezőbb. Ne féljen a felelősségvállalástól, komoly költségektől kíméli meg magát a jövőben, ha nem rest bizonyos adminisztrációs teendőket most elvégezni. Sorsfordító dolgok történhetnek a rákkal, az emberi és nyilvános kapcsolatait sújtó válságból lassanként kilábal. A mai napon a kedves Vénusz is a segítségére lehet a kapcsolatok építésében. Kedves oroszlán, ma átmeneti csalódás érheti, de lesz mégis egy kedvező lehetősége, amelyek éppen ennek a rossznak látszó fordulatnak a következményeként adódhatnak, a legvalószínűbb, hogy az üzleti életben arathat sikert. Ami pedig a szüzet illeti, valakitől el kell válnia ahhoz, hogy aztán a keletkező űr adhasson helyet az újnak, és nem csak átvitt értelemben. Lehet ez a mai napi konstelláció alkalom egy alapos lótalanításra, vagy a ruhatára teljes lecserélésére. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, előtte viszont pörögnek a megaslágerek.

és ahogy ígértem, folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a mérleggel. Most jött el az ideje annak, hogy egzisztenciális kérdéseken rágódjon, használja ki jelenlegi szerencsés helyzetét arra, hogy a tovább lépés esélyét fontolgassa. Magasabb szintről támogatásra is számíthat. Kedves Skorpió, nem csoda, hogy úgy érzi, mehetnékje van. A Vénusz hatására hatalmas szeretettel és szerelemmel telítődik. Legjobb, ha saját magának ajándékul befizet egy utazásra álmai országába. Ami a nyilast illeti, a nyilvános kapcsolataira kellene jobban odafigyelnie. Elsősorban az üzleti téren kerülhet sor valamilyen társulásra, de eljegyzés is lehetséges. Kedves Bak, a kényszerítő körülmények rabjának érzi magát, de valójában a saját illúzióinak is a fogja lehet. Ne hagyja azt sem, hogy az álmok vagy a kötelességek izgassák életét, az arany középutat kellene valahogy megtalálnia. Ami a vízöntőt illeti, üzleti tervek készítésekor igyekezzen reális léptéket tartani. A csalódás forrása mindig a túlzott remény. A stabilitás mellett a megújulásra is szükség van, de még nem egészen tiszta, hogy milyen formában. Végül pedig a Halak a mai napon egy fontos családi ügyben kell döntést hoznia, bármennyire is szeretné, ezt a dolgot most nem lehet halogatnia, a kedvesét talán kiábrándítja az ön döntése, de ezt a kis illúzió rombolást a további közös jövő érdekében meg kell kockáztatnia. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig érkezik egy megasláger.

a megaslágerek között életmodrovattal megyünk tovább a kirakatban, a nyelvünk színe nagyon lényeges. Hiszen jelez nekünk, ha valami nem működik megfelelően a testünkben. A normál nyelv színe rózsaszín, azonban a nyelvünk más színt is ölthet, ami a legtöbb esetben nem jelent sok jót. Már is mondom, hogy mire érdemes figyelni. A nyelven lévő fehér szín nem más, mint a lepedék, azaz olyan ételtörmelék, amelyet könnyedén le lehet kapargatni a nyelv felszínéről. Érdemes is ezt megtenni, ugyanis ha a nyelvünkön hagyjuk, az többek között fogszúvasodáshoz is vezethet. A fehér lepedék olyan egészségi állapotot is takarhat, mint az élesztő gombafertőzés, ez azonban gomba ellenes gyógyszerekkel nagyszerűen kezelhető. Súlyos esetben rák megelőző elváltozás is lehet, éppen ezért mindenképpen érdemes egy fogorvosnak megmutatni, hogy megnyugodjunk, nincs ilyen problémánk, de ez csak súlyos esetben. A nyelv kékes színűvé is válhat, ezt cianózis is okozhatja, amikor is oxigénhiány alakul ki a szervezetben. A cianózis mögött általában valamilyen szívbetegség vagy tüdőrendellenes

A nyelvünk színe sok mindent elárulhat rólunk, folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a kirakatban. Ha a nyelv sápadt színt ölt, ez a vérszegénység jele és tünete is lehet, a sápadt nyelv kialakulásáért felelőssé tehető még a dohányzás, a rossz szájhigiénia, a kiszáradás és a gyenge immunrendszer. A nyelv problémáknak számos jele és tünete lehet. Fájdalom, duzzanat, ízlelési képtelenség, beszédnehézség, rossz lehellet a nyelv elszíneződése és textúrájának megváltozása. A nyelvbetegségnek sokféle oka lehet, például ilyen a gombás vagy bakteriális fertőzés, ami könnyedén kezelhető antibiotikummal vagy gomba ellenes készítménnyel. Ha nem fogyasztunk a szervezet számára fontos vitaminokat és alapvető tápanyagokat, akkor nyelv problémák és vérszegénység is kialakulhat. Az étrend javítása azonban megszüntetheti a nyelv problémákat is. Ez volt a napi életmód rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Megafon nagyot szól, nagyot szólnak a slágerek hamarosan tovább, most viszont jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók. Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Deszkó üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölt az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsáy József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte, hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti célok az október 23-ai hosszú hétvégén az egyik országos szállásfoglalási portál adatai szerint. A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a listát. Ide érkezik a foglalások 29%-a. A vendégek többsége két éjszakára foglal szállást, és egyre többen keresik a wellness szolgáltatásokat. A foglalások 37%-a wellness szállás helyekre szól. A vendégek csak nem fele, legfeljebb 70 ezer forintot költ szállásra. Az őszi szünetben inkább a családi kikapcsolódás kerül előtérbe. A foglalások 39%-ánál gyermekkel utaznak. A népszerű programok között állatkertek, várak és gyógyfürdők szerepelnek, köztük a Nyíregyházi Állatpark és az Egri Vár. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négy lábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2026, amelytől eredetileg sokat várt.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul, a legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. nyekiautóház.hu. Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van, és már is érkezik egy jó kis nyárias hangulatú dal, ha bár ősz van. Érkezik Paul Rustell, az amerikai énekes rapper 2024-ben jelentette meg az Eat, Pray, Love című számát, amelyben a könnyed pop hangzás hip-hopos elemekkel találkozik. És a cím ellenére itt nem egy világkörüli önkereső utazásról van szó. Paul Rustell saját bevallása szerint egy olyan randizási élmény ihlette a dalt, amikor a kiszemelt lány jóval többbe került, mint amennyit a pénztárcája elbírt. Érkezik tehát az Eat, Pray, Love itt a Megafonban.

Utazzunk egy picit gondolatban, jön a nagyvilág rovat a kirakatban, benne pedig Törcsvár, Romániában. Erdély legismertebb és legszebb várkastélya a híres Dracula kastély, Brassótól 30 kilométerre a festői fekvésű Törcsvár. A már messziről festői látvány nyújtó tökéletes állapotú vár, az utóbbi években a Dracula kultusz egyik meghatározó állomása Erdélyben, főleg a nyugati turisták számára. A hírhet havasalföldi vajda, szintén Vlad nevű apja a sárkányrend tagja volt, nevét sokszor használta a sárkány latin megfelelőjeként, Vlad Draculként, fia pedig így lett Vlad Draculea. A kegyetlen vajdának nem sok köze volt a vámpírokhoz, azonban a lelkes utókor ráragasztotta a kétes hírnevű Dracula Grove címet. A törcsvári várhoz annyi köze van, hogy állítólag egyszer vendégként pár napot itt töltött. A várkastély romantikus fekvése a sziklán két ört álló hatalmas hegy között, azonban ideális díszlete lehet bármilyen horrorfilmnek. Hamarosan folytatjuk, hogy mit érdemes megnézni a várban, de előtte zene.

0: hírek, itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Törcsvár, Dracula kastély, napi nagyvilágrovatunkat folytatjuk a kirakatban. A vár a számtalan átépítés ellenére középkori formáját megtartotta, tetején ferden négyszög alakú, félfedéllel borított torony épült, tetszetős pártafalak és csipkés ormok idézik a 16. századi átalakításokat, ablakai és lőrései inkább az elkövetkező évszázadra utalnak, az udvar sarkában 70 méteres várkút lett fúrva. A belső tornyos vár tövében napjainkban dúl a vámpírkultusz, ennek köszönhetően évente majd 500 000-an látogatnak el ide. A vár bejárata előtt terül el az úgynevezett Dracula piac, ahol a vámpírfogtól a vámpírruhán át minden szükséges dolgot beszerezhetünk, sőt még egy elvarázsolt kastélyban is ijedezhetünk. A 100 méter magas sziklaszirten álló kastély ma mind a négy emeletén múzeumként működik, értékes bútorokkal és szép 100 falusi cserépkályhákkal berendezett lakószobákat láthatunk. A kastély belülről meglepően otthonos, tényleg úgy néz ki, mint Mária királyné korában, az 1920-as-30-as években. Azért a rejtélyes csigalépcsők, misztikus kis zugok megalapozzák a horrorfilmek hangulatát. A kastély lábánál lévő parkban egy kisebb falumúzeum is helyet kapott. Egyébként a Törcsvári Brandkastély felkerült a világ 10 legszebb középkori kastélyának listájára. Érdemes megnézni.

0: hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A kirakatnak már a vége, köszönöm, hogy velem tartottak, holnap 10-től ismét várom Önöket az éterben, valamint az interneten is, ne felejtjék, megtalálnak minket a www.megafonfm.hu weboldalon is. További szép napot kívánok mindenkinek, Rétejren itt hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
6: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, Csibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
12: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
13: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
12: Elszáll, mint a szélben a fény.
11: Nem akarok elszállt fény lenni.
13: Haza kell találnunk!
9: Elfelejtett sziget a moziban.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
14: Új zongorás nagylemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszövegi író, producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézmény. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a testi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a cserkész Leszek Leventék úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Sikeresen megműtötték 14. Leó pápát, akinél a vizsgálatok a tüdőrák egyik típusát igazolták. A Vatikán tájékoztatása szerint a római Gemelli kórházban végzett beavatkozás során videóasszisztált technikával eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A műtét körülbelül másfél órán át tartott komplikációk nélkül. A katolikus egyházfő az operáció után normálisan ébredt fel, majd rövid megfigyelést követően visszatért a kórtermi szobájába. A pápa korábban egy vizsgálat során felfedezett elváltozás miatt került kórházba. A Vatikán közlése szerint a műtét a terveknek megfelelően zajlott.
15: Időjárás.
16: Időjárás.
14: Sokfelé számíthatunk felhős időre, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-5 fok között alakul. A legmelegebb órákban pedig 14-15 fokot mutathatnak a hőmérők.
17: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
18: Közlekedés.
14: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
19: mega jó hangulatban.
20: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálata mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsály József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz.
0: Közlekedés.
1: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszdott többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
0: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
5: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
8: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
7: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Deszkó üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
9: Balassagyarmaton, a Madásmoziban.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Rio.
12: Ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
13: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
14: Hadouken!
15: Street Fighter, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálata mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsáy József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz.
8: Közlekedés.
16: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhány belterületén, Somoskőújfaluban a Somosi úton, valamint Salgótarjánban a Bajcsi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Újra fiatallá válni. Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra a Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, Zálog ékszerüzlet.
3: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, csibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. október 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Ábelné Kövér Andrát, a dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusát hallják.
9: Nagyon fontos szerepe van a szülőknek, hogy a gyerekek mozgásfejlődésében, tehát csecsemőkorban már ott elmondhatjuk, hogy ahogy nőnek a kisbabák, a mozgásfejlődésük, ugye szépen fokozatosan a forgás, a kúszás, a mászás fontossága, ugye nagyon, hogy meglegyen ugye a jobb és a bal agyféltekének az összehangolt működés, hogy abból tudjon aztán szépen felállni és mozogni, hogy nem erőltetünk ülést, tehát amit a gyerek saját magától csinál, csak azt csináljon, az állásnál is, a felállásnál, és hogy utána, amikor már szaladgálnak, mennek, akkor meg minél többet mozogjanak, minél többet menjenek ki az udvarra, mászókázzanak, tehát minél több inger érje a testüket, és ugye ez ugyanúgy az óvodáskorra is, hogy amikor az óviból hazamennek, akkor nem leülünk a tévé elé, hanem igenis ki kell menni, mászókázni, ugrálni, futni, biciklizni, az úszásnak a fontossága is nagyon-nagyon-nagyon jó, tehát hogy vízbiztosak legyenek a gyerekek, ugye az is nagyon jó a gerincnek, a hátnak, hogyha megtanulnak úszni. Úgyhogy a szülőknek nagyon-nagyon óriási nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekek hogyan nőnek fel, milyen egészségben, milyen gerinccel nőnek fel.
7: Új zongorás nagylemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a Balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszöveg író, producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézményben. Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző pedagógust hallják.
10: Elsősorban szeretnék egy új nagy lemezt készíteni, egy zongorásat, főleg ilyen Dark Akadémia stílusban. Ez egy kicsit klasszikus, kicsit könnyű zene, tehát a kettő között van valahol. Ez lenne az egyik, illetve szeretnék még egy kis kiadót is készíteni, Golding Label-t, és hát a fő profil az ilyen kelta fantasy zene lenne, illetve zongoradarabok. Illetve van itthon még ugye egy nagyon jó kis pianinóm, és akkor itt föl is tudjuk venni a felvételt.
7: Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a tesi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a Cserkészek, Leventék, Úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. Bálint Krisztinát, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kulturális menedzserét hallják.
1: A Dornyai Béla Múzeum idén is csatlakozott a múzeumok őszi fesztiváljához, amely szeptember 28-tól november 15-ig várja az érdeklődőket számos változatos programmal. Az idei mottója a fesztiválnak a Maradjunk a Tarnál, és ehhez kapcsolódva mi is igyekeztünk változatos élményközpontú programokat összeállítani, például interaktív játékokat, különböző témájú foglalkozásokkal készülünk a gyerekeknek, a kicsiknek, illetve nagyoknak is. Külön szeretném kiemelni a Tesi Óra a múzeumban elnevezésű programunkat, amely kifejezetten iskolai csoportok számára szól. Arra gondoltunk, hogy milyen izgalmas lenne, ha a gyerekek ezúttal nem a hagyományos tornateremben vennének részt a Tesi Órán, hanem egy rendhagyó Tesi Órán lennének a múzeumban. És ezért egy régi úttörőház hangulatát idéző játszószobát alakítottunk ki, ahol a gyerekek kipróbálhatják a pingpongot, a gumizást, ugróiskolázhatnak, kártyajátékokat játszhatnak, sorversenyt rendezünk nekik, illetve más egyéb ügyességi játékok és próbatételek várják őket. És ezzel a célunk az, hogy a gyerekek mozogjanak, játszanak, közben pedig egy múzeumi környezetben legyenek, és így a történelemhez, a helyi történelemhez is közelebb kerüljen.
7: 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. A Vártnál súlyosabb vereséget szenvedett a Talent 2019-es a férfi futsal magyar kupa első fordulójában. A csapat ugyanis 7-2-re kapott ki a Dunakeszi vendégeként. A hazaiak már az első félidőben eldöntötték a továbbjutás kérdését. A szünetben ugyanis 6-1-re vezettek. A vendégek góljait Klinger Olivér és Dávid Máté szerezték. A Talent vezetősége szerint a csapat hozzáállása elmaradt az elvártól. A játékosoknak most vissza kell térniük az alapokhoz, és újra meg kell találniuk a motivációjukat.
0: Közlekedés.
7: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
7: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
8: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
7: Elszáll, mint a szélben a fény.
6: Nem akarok elszállt szint lenni.
8: Haza kell találnunk!
4: Elfelejtett sziget a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. A Vártnál súlyosabb vereséget szenvedett a Talent 2019-es a férfi futsal magyar kupa első fordulójában. A csapat ugyanis 7-2-re kapott ki a dunakeszi vendégeként. A hazaiak már az első fél időben eldöntötték a továbbjutás kérdését. A szünetben ugyanis 6-1-re vezettek. A vendégek góljait Klinger Olivér és Dávid Máté szerezték. A Talent vezetősége szerint a csapat hozzáállása elmaradt az elvártól. A játékosoknak most vissza kell térniük az alapokhoz, és újra meg kell találniuk a motivációjukat. A közmédia szervezeti és tartalmi megújítását sürgeti a Független Közmédia Testület. Bayer Judit elnök szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, olyan pártatlan, független és korszerű közmédiát szeretnének, amely a társadalom minden rétegét megszólítja és gazdaságosan működik. A közmédia vezérigazgatói posztjára már kiírták a pályázatot, az új vezető pedig akár megválasztása után azonnal munkába állhat. A testület arra kéri az ellenzéki pártokat, hogy jelöljenek további tagokat a szervezetbe. Hargitai Miklós testületi tag szerint a közmédiának a különböző vélemények bemutatásával kell segíteni a közönséget az önálló álláspont kialakításában. A testület az MTI vezérigazgatói pályázatának előkészítésén is dolgozik, amelyet várhatóan egy héten belül írhatnak ki. Több mint 120 éves történetében először kapta magyar matematikus a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat. Kollár János a napokban vehette át az elismerést, amelyhez 25 ezer amerikai dollár pénzjutalom és egy aranyozott bronzmedály jár. A Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatása szerint a kutatót az általános típusú Variátások családjai című könyvért díjazták. Munkája jelentős áttörést hozott a magasabb dimenziós modulus terek elméletében, és komoly hatással van a modern komplex algebriai geometriára. A díjat 1905-ben alapították, majd hosszabb szünetek után 2000-től 5 évente ítélik oda kiemelkedő matematikai munkák szerzőinek. Kollár János ezzel a rangos nemzetközi elismerés első magyar kitüntetettje lett. A Star Wars univerzum ikonikus kellékeiért továbbra is vagyonokat fizethetnek a gyűjtők. Ezúttal C-3PO, az aranyszínű protokoll droid került a figyelem középpontjába. Egy 9 darabból álló, a Disney látványosságához kapcsolódó droid jelmezért több mint 15 000 dollárt, vagyis több millió forintot is elkérhetnek. Ez azonban eltörpül Darth Vader legendás fénykardjának értéke mellett, amelynek aukciós ára meghaladhatja az 1 millió dollárt. A fegyvert a Birodalom visszavág és a Jedi visszatér című filmek emlékezetes párbaj jeleneteiben használták. A Star Wars relikviái így nem csak a rajongók, hanem a komoly befektetést kereső gyűjtők érdeklődését is felkeltik. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négylábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-Faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2026, amelytől eredetileg sokat várt.
1: Közlekedés.
10: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Algótarjánban az Ötvözet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
9: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Új zongorás nagylemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszövegi író, producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézményben. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a tesi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a cserkészek, Leventék, úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 gram szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálat a mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte, hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Sikeresen megműtötték 14. Leó pápát, akinél a vizsgálatok a tüdőrák egyik típusát igazolták. A Vatikán tájékoztatása szerint a római Gemelli kórházban végzett beavatkozás során videóasszisztált technikával eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A műtét körülbelül másfél órán át tartott komplikációk nélkül. A katolikus egyházfő az operáció után normálisan ébredt fel, majd rövid megfigyelést követően visszatért a kórtermi szobájába. A pápa korábban egy vizsgálat során felfedezett elváltozás miatt került kórházba. A Vatikán közlése szerint a műtét a terveknek megfelelően zajlott.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. A közmédia szervezeti és tartalmi megújítását sürgeti a Független Közmédia Testület. Bayer Judit elnök szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, olyan pártatlan, független és korszerű közmédiát szeretnének, amely a társadalom minden rétegét megszólítja és gazdaságosan működik. A közmédia vezérigazgatói posztjára már kiírták a pályázatot. Az új vezető pedig akár megválasztása után azonnal munkába állhat. A testület arra kéri az ellenzéki pártokat, hogy jelöljenek további tagokat a szervezetbe. Hargitai Miklós testületi tag szerint a közmédiának a különböző vélemények bemutatásával kell segíteni a közönséget az önálló álláspont kialakításában. A testület az MTI vezérigazgatói pályázatának előkészítésén is dolgozik, amelyet várhatóan egy héten belül írhatnak ki. Választási koalícióra készülhet a szlovák ellenzék két pártja, a Progresszív Szlovákia és a Demokraták. Sajtóértesülések szerint a felek már a közös választási lista helyeiről egyeztetnek, és megállapodásuk a jövő évi választásokra is kiterjedhet. Az együttműködés célja, hogy a kisebbik párt támogatói se vesszenek el az ellenzék számára. Koalíciós indulás esetén azonban az 5%-os parlamenti küszöb helyett 7%-ot kellene elérniük. A felmérések szerint a Progresszív Szlovákia támogatottsága 17-20, a demokratáké pedig 4-5% körül mozog, írja az újszó.com. A Star Wars univerzum ikonikus kellékeiért továbbra is vagyonokat fizethetnek a gyűjtők. Ezúttal C-3PO, az aranyszínű protokoll droid került a figyelem középpontjába. Egy 9 darabból álló, a Disney látványosságához kapcsolódó droid jelmezért több mint 15 ezer dollárt, vagyis több millió forintot is elkérhetnek. Ez azonban eltörpül Darth Vader legendás fénykardjának értéke mellett, amelynek aukciós ára meghaladhatja az 1 millió dollárt. A fegyvert a Birodalom visszavág és a Jedi visszatér című filmek emlékezetes párbaj jeleneteiben használták. A Star Wars relikviái így nem csak a rajongók, hanem a komoly befektetést kereső gyűjtők érdeklődését is felkeltik.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés. Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Algótarjánban az Ötvözet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Már csecsemőkorban fontos odafigyelni a gyermekek megfelelő mozgás fejlődésére, amelyben a szülőknek is meghatározó szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet a Gyarmati Televízió műsorában Ábelné Kövér Andrea, a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusa. A szakember szerint a forgás, a kúszás és a mászás egyaránt fontos a két agyfélteke összehangolt működésének fejlődésében. Hangsúlyozta, nem szabad erőltetni az ülést vagy a felállást, a gyermekeket hagyni kell, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Hangsúlyozta, hogy a későbbi életkorokban is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. A szakember azt javasolja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, másszanak, fussanak, ugráljanak és kerékpározzanak. Az úszás szintén különösen hasznos, hiszen a hát és a gerinc egészségét is támogatja ez a mozgásforma. A megfelelő mozgásos élmények pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek egészségesebben fejlődjenek és nőjenek fel. Ábelné Kövér Andrát, a dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet vezető gyógypedagógusát hallják.
5: Nagyon fontos szerepe van a szülőknek, hogy a gyerekek mozgásfejlődésében, tehát csecsemőkorban már ott elmondhatjuk, hogy ahogy nőnek a kisbabák, a mozgásfejlődésük, ugye szépen fokozatosan a forgás, a kúszás, a mászás fontossága, ugye nagyon, hogy meglegyen ugye a jobb és a bal agyféltekének az összehangolt működés, hogy abból tudjon aztán szépen felállni és mozogni, hogy nem erőltetünk ülést, tehát amit a gyerek saját magától csinál, csak azt csinál, az állásnál is, a felállásnál, és hogy utána, amikor már szaladgálnak, mennek, akkor meg minél többet mozogjanak, minél többet menjenek ki az udvarra, mászókázzanak, tehát minél több inger érje a testüket, és ugye ez ugyanúgy az óvodáskorra is, hogy amikor az óviból hazamennek, akkor nem leülünk a tévé elé, hanem igenis ki kell menni, mászókázni, ugrálni, futni, biciklizni, az úszásnak a fontossága is nagyon-nagyon jó, tehát hogy vízbiztosak legyenek a gyerekek, ugye az is nagyon jó a gerincnek, a hátnak, hogyha megtanulnak úszni. Úgyhogy a szülőknek nagyon-nagyon óriási nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekek hogy hogyan nőnek fel, milyen egészségben, milyen gerinccel nőnek fel.
3: Új zongorás nagy lemez készítene, emellett saját zenei kiadó létrehozását is tervezi a Balassagyarmati kötődésű Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző és pedagógus, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. A művész kifejtette, a készülő album a klasszikus zene és a könnyű zene határán mozogna, Dark Akadémia hangulattal. A tervezett kiadó főként kelta fantasy zenékkel és zongoradarabokkal foglalkozna. Pálmai Krisztián a közelmúltban Lombos Márton előadó dalszöveg író, producer és a Megafon Rádió Szóda című műsorának vezetőjével együtt vehette át a Szandai Mátyás zenei díjat Balassagyarmaton. Az elismerést a Zenevilágnapja alkalmából adták át a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A város kitüntetésével a Balassagyarmathoz kötődő, kiemelkedő munkásságú zenészeket ismerik el. Pálmai Krisztián zenei pályája is a városhoz kapcsolódik. Tanulmányait a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolában kezdte, most pedig tanárként dolgozik az intézményben. Pálmai Krisztián zenész, zeneszerző pedagógust hallják.
6: Elsősorban szeretnék egy új nagy lemezt készíteni, egy zongorásat, főleg ilyen Dark Akadémia stílusban. Ez egy kicsit klasszikus, kicsit könnyű zene, tehát a kettő között van valahol. Ez lenne az egyik, illetve szeretnék még egy kis kiadót is készíteni, recording labelt, és hát a fő profil az ilyen kelta fantasy zene lenne, illetve zongoradarabok. Illetve van itthon még ugye egy nagyon jó kis pianinóm is, akkor itt föl is tudjuk venni a felvételt.
3: Egyre súlyosabb károkat okoznak a vadállatok Csesztvén és a Balassagyarmati Nyírjesben. A vaddisznók és a szarvasok kerítéseket döntenek ki, gyümölcsfákat pusztítanak, a nyírjesi kerékpáros pályát pedig feltúrják. A sportlétesítményt működtető 222 sportalapítvány már egyeztetés kezdeményezett az illetékes vadásztársasággal. A szakemberek szerint az aszály miatt az állatok egyre nehezebben jutnak vízhez és táplálékhoz, ezért merészkedhetnek a lakott területekre. A helyiek és az érintett szervezetek közös megoldást sürgetnek a további károk megelőzésére. Rendhagyó testnevelés órára várja az iskolai csoportokat a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum, tudta meg a Megafon. Bálint Krisztina, az intézmény kulturális menedzsere elmondta, a tesi óra a múzeumban elnevezésű program a múzeumok őszi fesztiváljának keretében valósul meg, amely szeptember 28-ától november 15-ig kínál változatos foglalkozásokat az érdeklődőknek. A múzeumban a régi úttörőházak hangulatát idéző játszószobát alakítottak ki, ahol a gyerekek pingpongozhatnak, gumizhatnak, ugróiskolázhatnak, valamint sorversenyeken és ügyességi játékokon vehetnek részt. Kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy a fiatalok játékos formában mozogjanak, miközben a helyi történelemmel is megismerkednek. A foglalkozás a Cserkészek, Leventék, Úttörők című kiállításhoz kapcsolódik, amely 2027. januárjának végéig látogatható. Bálint Krisztinát, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum kulturális menedzserét hallják.
1: A Dornyai Béla Múzeum idén is csatlakozott a múzeumok őszi fesztiváljához, amely szeptember 28-tól november 15-ig várja az érdeklődőket számos változatos programmal. Az idei mottója a fesztiválnak a Maradjunk a Tarjnál, és ehhez kapcsolódva mi is igyekeztünk változatos élményközpontú programokat összeállítani, például interaktív játékokat, különböző témájú foglalkozásokkal készülünk a gyerekeknek, a kicsiknek, illetve nagyoknak is. Külön szeretném kiemelni a Tesi óra a múzeumban elnevezésű programunkat, amely kifejezetten iskolai csoportok számára szól. Arra gondoltunk, hogy milyen izgalmas lenne, ha a gyerekek ezúttal nem a hagyományos tornateremben vennének részt a Tesi órán, hanem egy rendhagyó Tesi órán lennének a múzeumban. És ezért egy régi úttörőház hangulatát idéző játszószobát alakítottunk ki, ahol a gyerekek kipróbálhatják a pingpongot, a gumizást, ugróiskolázhatnak, kártyajátékokat játszhatnak, sorversenyt rendezünk nekik, illetve más egyéb ügyességi játékok és próbatételek várják őket. És ezzel a célunk az, hogy a gyerekek mozogjanak, játszanak, közben pedig egy múzeumi környezetben legyenek, és így a történelemhez, a helyi történelemhez is közelebb kerüljen.
3: 48 kendergyanús növényt, több mint 60 levágott növényi tövet és több mint 400 g szárított növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy Gödi ingatlanban, írja polisz.hu. A Dunakeszi rendőrkapitányság munkatársai bejelentés alapján tartottak ellenőrzést a háznál. Az előzetes szakértői vizsgálata mintákban THC dominanciát mutatott. Egy 64 éves férfi azt mondta, hogy a magokhoz évekkel ezelőtt jutott hozzá, a növényeket pedig saját fogyasztására termesztette. A rendőrök kábítószerbirtoklás gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság végül ezt 30 napra elrendelte. A Vártnál súlyosabb vereséget szenvedett a Talent 2019-es a férfi futsal magyar kupa első fordulójában. A csapat ugyanis 7-2-re kapott ki a Dunakeszi vendégeként. A hazaiak már az első fél időben eldöntötték a továbbjutás kérdését. A szünetben ugyanis 6-1-re vezettek. A vendégek góljait Klinger Olivér és Dávid Máté szerezték. A Talent vezetősége szerint a csapat hozzáállása elmaradt az elvártól. A játékosoknak most vissza kell térniük az alapokhoz, és újra meg kell találniuk a motivációjukat.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgó-Tarjánban az Ötvözet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsály József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte, hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti célok az október 23-ai hosszú hétvégén az egyik országos szállásfoglalási portál adatai szerint. A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a listát. Ide érkezik a foglalások 29%-a. A vendégek többsége két éjszakára foglal szállást, és egyre többen keresik a wellness szolgáltatásokat. A foglalások 37%-a wellness szállás helyekre szól. A vendégek csak nem fele, legfeljebb 70 ezer forintot költ szállásra. Az őszi szünetben inkább a családi kikapcsolódás kerül előtérbe. A foglalások 39%-ánál gyermekkel utaznak. A népszerű programok között állatkertek, várak és gyógyfürdők szerepelnek, köztük a Nyíregyházi Állatpark és az Egri Vár. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négylábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-Faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2026, amelytől eredetileg sokat várt.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Algótarjánban az Ötvözet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Hold a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 16-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Összehangolja a budapesti kórházak belgyógyászati betegellátását az Egészségügyi Minisztérium, miután több intézményben ellátási nehézségek alakultak ki. A tárca közlése szerint a problémákat nem a betegforgalom növekedése, hanem a szakember hiány és a krónikus betegek elhelyezésének nehézségei okozzák. A belgyógyászati ágyak mintegy harmadát olyan paciensek foglalják el, akiknek állapota már nem igényel aktív kórházi ellátást, ám a szociális intézmények is túlterheltek. A minisztérium és az Országos Kórházi Főigazgatóság felméri a szabad kapacitásokat és összehangolja az intézmények együttműködését. A betegeknek azt javasolják, hogy elsőként házi orvosukat keressék. Rendelési időn kívül az alapellátási ügyelet 1830-as telefonszáma hívható. A tárca szerint hosszú távon a szakdolgozói bérek rendezése és az ápolói életpálya kiszámíthatóbbá tétele is elengedhetetlen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete szerint az ágazatban az átlagbér mindössze bruttó 460 ezer forint körül alakul, miközben a munkatársak a nemzeti kulturális értékek megőrzéséért felelnek. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az alacsony fizetések miatt egyre súlyosabb a szakember hiány és folyamatos a pálya elhagyás. A szakszervezet ezért többletforrást követel a minisztériumi és önkormányzati fenntartású intézményeknek, valamint a kulturális bérek pedagógus bérekhez igazítását. A javaslat szerint a munkakörtől és végzettségtől függően bruttó 600 és 915 ezer forint közötti minimális alapbéreket kellene bevezetni. A KKDS emellett a kormány által vállalt 25%-os bérfelzárkóztatás végrehajtását és érdemi tárgyalásokat sürget a jövő évi költségvetésről. Ismét az Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására. A 2026-os év legjobbjának járó elismerést Monakóban adták át az Európa legjobb úti céljait rangsoroló szervezet díjátadóján. A döntőben 40 ország karácsonyi vására jutott be. Az indoklás szerint a budapesti rendezvény a kultúra, gasztronómia és a kézművesség ötvözésével, valamint különleges fénydekorációjával érdemelte ki az elismerést. A szervezők a látvány és a látogatói élmény összhangját is kiemelték. Az Advent Bazilika november 13-án nyitja meg kapuit az idei szezonra a Szent István Bazilika előtt, ahol az érdeklődőket ismét ünnepi hangulattal és változatos programokkal várják. Új románcról szólnak a hírek az énekesnő Shakira és Serge Ibaka kapcsán. Spanyol és amerikai sajtóértesülések szerint a kolumbiai énekesnő és az egykori NBA bajnok hónapok óta titokban találkozgat. Egy újságíró beszámolója szerint Ibaka Shakira több madridi koncertjén is feltűnt, később pedig mindketten jelen voltak a párizsi divat héten. A kosárlabdázó 2019-ben a Toronto Raptors csapatával nyert NBA bajnoki címet, Európában pedig a Bayern Münchennel és a Real Madriddal is szerzett trófeákat. Shakira környezetéből megerősítették, hogy többször találkoztak, azt azonban állítják, hogy baráti kapcsolat van közöttük. A két érintett egyelőre nem kommentálta hivatalosan a románcról szóló híreszteléseket.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól. Come on, yeah.

0: hírek, itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Összehangolja a budapesti kórházak belgyógyászati betegellátását az egészségügyi minisztérium, miután több intézményben ellátási nehézségek alakultak ki. A tárca közlése szerint a problémákat nem a betegforgalom növekedése, hanem a szakember hiány és a krónikus betegek elhelyezésének nehézségei okozzák. A belgyógyászati ágyak mintegy harmadát olyan paciensek foglalják el, akiknek állapota már nem igényel aktív kórházi ellátást, ám a szociális intézmények is túlterheltek. A minisztérium és az országos kórházi főigazgatóság felméri a szabad kapacitásokat és összehangolja az intézmények együttműködését. A betegeknek azt javasolják, hogy elsőként házi orvosukat keressék. Rendelési időn kívül az alapellátási ügyelet 1830-as telefonszáma hívható. A tárca szerint hosszú távon a szakdolgozói bérek rendezése és az ápolói életpálya kiszámíthatóbbá tétele is elengedhetetlen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete szerint az ágazatban az átlagbér mindössze bruttó 460 ezer forint körül alakul, miközben a munkatársak a nemzeti kulturális értékek megőrzéséért felelnek. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az alacsony fizetések miatt egyre súlyosabb a szakember hiány és folyamatos a pályaelhagyás. A szakszervezet ezért többletforrást követel a minisztériumi és önkormányzati fenntartású intézményeknek, valamint a kulturális bérek pedagógus bérekhez igazítását. A javaslat szerint a munkakörtől és végzettségtől függően bruttó 600 és 915 ezer forint közötti minimális alapbéreket kellene bevezetni. A KKDS emellett a kormány által vállalt 25%-os bérfelzárkóztatás végrehajtását és érdemi tárgyalásokat sürget a jövő évi költségvetésről. Ismét az Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására. A 2026-os év legjobbjának járó elismerést Monakóban adták át az Európa legjobb úti céljait rangsoroló szervezet díjátadóján. A döntőben 40 ország karácsonyi vására jutott be. Az indoklás szerint a budapesti rendezvény a kultúra, gasztronómia és a kézművesség ötvözésével, valamint különleges fénydekorációjával érdemelte ki az elismerést. A szervezők a látvány és a látogatói élmény összhangját is kiemelték. Az Advent Bazilika november 13-án nyitja meg kapuit az idei szezonra a Szent István Bazilika előtt, ahol az érdeklődőket ismét ünnepi hangulattal és változatos programokkal várják. Új románcról szólnak a hírek az énekesnő Shakira és Serge Ibaka kapcsán. Spanyol és amerikai sajtóértesülések szerint a kolumbiai énekesnő és az egykori NBA bajnok hónapok óta titokban találkozgat. Egy újságíró beszámolója szerint Ibaka Shakira több madridi koncertjén is feltűnt, később pedig mindketten jelen voltak a párizsi divat héten. A kosárlabdázó 2019-ben a Toronto Raptors csapatával nyert NBA bajnoki címet, Európában pedig a Bayern Münchennel és a Real Madriddal is szerzett trófeákat. Shakira környezetéből megerősítették, hogy többször találkoztak, azt azonban állítják, hogy baráti kapcsolat van közöttük. A két érintett egyelőre nem kommentálta hivatalosan a románcról szóló híreszteléseket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Összehangolja a budapesti kórházak belgyógyászati betegellátását az Egészségügyi Minisztérium, miután több intézményben ellátási nehézségek alakultak ki. A tárca közlése szerint a problémákat nem a betegforgalom növekedése, hanem a szakember hiány és a krónikus betegek elhelyezésének nehézségei okozzák. A belgyógyászati ágyak mintegy harmadát olyan paciensek foglalják el, akiknek állapota már nem igényel aktív kórházi ellátást, ám a szociális intézmények is túlterheltek. A minisztérium és az országos kórházi főigazgatóság felméri a szabad kapacitásokat és összehangolja az intézmények együttműködését. A betegeknek azt javasolják, hogy elsőként házi orvosukat keressék. Rendelési időn kívül az alapellátási ügyelet 1830-as telefonszáma hívható. A tárca szerint hosszú távon a szakdolgozói bérek rendezése és az ápolói életpálya kiszámíthatóbbá tétele is elengedhetetlen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete szerint az ágazatban az átlagbér mindössze bruttó 460 ezer forint körül alakul, miközben a munkatársak a nemzeti kulturális értékek megőrzéséért felelnek. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az alacsony fizetések miatt egyre súlyosabb a szakember hiány és folyamatos a pálya elhagyás. A szakszervezet ezért többletforrást követel a minisztériumi és önkormányzati fenntartású intézményeknek, valamint a kulturális bérek pedagógus bérekhez igazítását. A javaslat szerint a munkakörtől és végzettségtől függően bruttó 600 és 915 ezer forint közötti minimális alapbéreket kellene bevezetni. A KKDS emellett a kormány által vállalt 25%-os bérfelzárkóztatás végrehajtását és érdemi tárgyalásokat sürget a jövő évi költségvetésről. Ismét az Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására. A 2026-os év legjobbjának járó elismerést Monakóban adták át, az Európa legjobb úti céljait rangsoroló szervezet díját adóján. A döntőben 40 ország karácsonyi vására jutott be. Az indoklás szerint a budapesti rendezvény a kultúra, gasztronómia és a kézművesség ötvözés